Örömteli a reggel, szemhét csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van az én világomban, vakod vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanult belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmasat teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: 90 szeretetével itt a Best FM.
1: Folyamatosan figyelik a fertőzések alakulását Hajdubiharban, útfelújítás és új park is lesz Zsákán, és erős ellenfelek várhatnak a Lokira a Konferencia Liga selejtezőjében. Szilágyi Ildikó vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: A hepatitis A fertőzések alakulását folyamatosan figyelemmel kísérik Hajdubiharban. A kormányhivatal szakemberei kiemelt figyelmet fordítanak a HAON szerint a járványügyi helyzet nyomon követésére. Szükség esetén pedig további intézkedéseket is bevezetnek. A megbetegedések nem csak Balmazújvárosban, hanem Hajdúhatházon is megjelentek, ahol szintén regisztráltak fertőzött esetet. Az egészségügyi hatóságok hangsúlyozzák a higiéniai szabályok betartásának fontosságát, mivel ez kulcs szerepet játszik a fertőzés megelőzésében. A kormányhivatal szerint a lakosság tájékoztatása és a megelőzés továbbra is elsődleges feladat. A szakemberek pedig arra kérik az embereket, hogy a tünetek jelentkezése esetén mielőbb forduljanak orvoshoz. Zsákán több fejlesztés is előkészítés alatt áll, amelyek a település közlekedését, közterületeit és elhetőségét javítanák a jövőben. A tervek között szerepel a Rákóczi utca szélesítése, a falu központ rendezése, illetve a 47-es főút melletti járda felújítása is. Emellett egy új közpark kialakítása is folyamatban van, amely várhatóan még az idei évben elkészül, írja a HAON. A polgármester szerint a fejlesztések célja a biztonságosabb közlekedés, a rendezettebb településkép és a használhatóbb közösségi terek kialakítása. Érdemes lesz kémlelni az eget a következő napokban. Különleges együttállást figyelhetünk meg kedden és szerdán, napnyugta után a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, melléjük pedig a vékonyabb holdsarló is csatlakozik, mondta rádiónknak Fogter Zoltán, a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
2: A bolygókat, illetve a holdat szabad szemmel is jól fogjuk látni, kivéve a Merkurt, mert a Merkur az egy nagyon halvány objektum, tehát a Merkur megfigyelésére mindenféleképpen binokulára, kukkerre lesz szükség, viszont a Jupiter és a Vénusz rendkívül fényesek. Ez az együttállás 21 óra 45 perc után lesz rendkívül látványos, körülbelül 22 óra 20-30 percig, ugye a nyugati horizont felé kell tekinteni, ez azt jelenti, hogy ezek az objektumok éppen lenyugvóban vannak, tehát egész éjszaka nem láthatjuk őket. Nagyon fontos, hogy kitakarásmentes nyugati horizontra van szükségünk.
1: Hamarosan sorsolnak a Konferencia Ligában, bár a szerdai esemény előtt még nem ismert a pontos ellenfél, annyi sejthető, hogy az UEFA várhatóan 4-5 szereplős csoportokra szűkíti a mezőnyt, írja a HAON. A DVSC futball csapata akár olyan kiemelt riválisokat is kaphat, mint az Ajax, Sporting Braga, a Partizan Belgrád, vagy éppen a Panathinaikos, de jöhetnek kevésbé erősnek tartott csapatok is. A debreceniek az előző kiírásokban már szerepeltek Európában, és most is a továbbjutás a cél. A Loki egyébként Ausztriában készül ezekre a selejtezőkre. A fagyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű térségünkben, de néhol megnövekedhet a felhőzet, ott eső, zápor, esetleg zivatar is lehet. A nyugati, északnyugati szelet élénk, néhol erősebb lökések is kísérhetik. 20-26 fokra számíthatunk a hét elején, kedden is marad a sok napsütés, időnként fátyol gomoly felhők zavarhatják meg ezt a szép napsütéses időt, egy futó záporral pedig fel is frissülhetünk. 29 fok lehet a csúcs holnap.

studiuna pomlaje. Ejo rossi de crecheo. Ejo giù la luce.

Giant, Calvin Harris és Rag & Bone Man a Best FM-en. Mindjárt 6 óra van. Jó reggel, Debrecen! Egy Oscar-díjas dallal, mi meglepő, senki sem gondolta volna. Mármint, hogy Oscar-díjas lesz a Golden, indul a hétfő reggel, jön a Huntrix. Aztán Jude Law is énekel.

0: is érkeznek majd, de mindezek előtt, mivel hogy pontosan 6 óra van.
1: A legelőket is megviseli az asszály, gyermekvédelmi programhoz csatlakozott a debreceni Szent Anna bölcsöde. Nem indul a BL-ben a DVSC, az Európa Ligát választja a csapat, Szilágyi Jézus vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Az elmúlt napokban érkezett csapadéknak örülnek a gazdálkodók, igaz, a lehullott mennyiség továbbra sem elegendő. Az asszály nem csak a szántóföldi növényeket, hanem a legelőket is megviseli, veszélyeztetve ezzel az állattartást, hangsúlyozta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke.
3: Minden csepp csapadéknak nagyon örül a mezőgazdaság, mindegyik ágazata, nem csak a növénytermesztés és a kertészeti kultúrákban, hanem az állattartás tekintetében a legelőre alapozott tartás technológiánál elengedhetetlen a csapadék. Szeretnénk többet kapni, de sajnos csak a felső rétegben van ez kevés, több centiméter mélyen hiányzik az a mennyiség, amit folyamatosan ellenőriznek, és sajnos vannak olyan területei az országnak, ahol a állatok takarmányozása veszélybe kerül.
1: Ismét megkezdődött a közterületek kaszálása Debrecenben, számolt be róla a Dehír. A város több pontján dolgoznak a szakemberek annak érdekében, hogy rendezettebb és biztonságosabb környezet fogadja a lakókat. A munkálatok egy hónapos szünet után folytatódnak, és a következő időszakban számos közparkot, zöld területet és útmenti szakaszt érintenek majd. A munkálatok ütemezetten zajlanak, így a szakemberek fokozatosan haladnak végig a város különböző részein. Gyermekvédelmi programhoz csatlakozott a debreceni Szent Anna bölcsöde. A Hajdú-Bihari rendőrfőkapitányság nemrég indította útjára a gyermek mindenek felett bűnmegelőzési programját. Az együttműködés célja a gyermekvédelem hatékonyságának növelése, a megelőzés erősítése és a szakmai támogatás biztosítása. A program keretében Bogdán Zsolt törzszászló segíti a kisgyermeknevelők munkáját, valamint lehetőség nyílik a konzultációkra, esett megbeszélésekre és képzésekre is. A görögkatolikus bölcsöde hangsúlyozta, a gyermekek biztonságának és jóllétének megteremtése közös felelősség, írja a Hajdú-Dorogi Főegyházmegye honlapja. Anyagi és szakmai okok miatt nem nevezett a női kézilabda bajnokok ligája következő idényére a DVSC. A klub közlése szerint a központi támogatásokra szóló bizonytalan információk, valamint az EHF jelenlegi rendszere miatt a BL szereplés jelentős veszteséget okozott volna. Emellett irányító poszton két kulcsjátékos, Jovana Jovovics és Szabó Nina sérülése is nehezíti a helyzetet. A debreceniek ezért a kisebb költséggel járó Európa Liga indulást választották. A klub hangsúlyozta, az ügyi helyzetük stabil, és a következő szezonban is helyezést, valamint európai sikereket céloznak meg.
0: A hidegnek nem mondanám a mai reggel, de hűvöskének egészen nyugodtan. 10-12 fok van Debrecen belvárosában, és igen, felhős az ég felettünk. Ez azt jelenti, hogy akár még az eső is eshet ma ismét. Iccus!
1: Változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan főként az északkeleti tájakon alakulhat ki kisebb eső, futózápor, zivatar. A délnyugati tájak kivételével élénk, erős lesz a nyugati északnyugati szél. Napközben 21-26 fokra van kilátás.
0: Köszönjük szépen! Elindul egy újabb hét a Best FM-en, egy imádott hétfő reggel egyike, amikor is köszöntjük Önöket, a telefonszámunk 500-540, SMS Viber számunk 30-933-1046. 4 perccel múlt el 6 óra, én Fazekas László vagyok, és az új héten is, annak pedig az első napján is kellemes készülődést kívánok!

0: Chase the Sun, a Planet Funk, a Best FM Rádióban. Jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt!
0: Egy újabb hétfő reggelen köszöntünk mindenkit a 104,6 MHz-en, de legalább együtt lehetünk, és legalább közelebb kerültünk egy újabb héttel a nyári vakáció kezdetéig. Jó, hát azért van még időnk, igaz a csillagászati nyár kezdetéig nem, mert hogy az a hétvégén beköszönt. Bizonyám, június 21-e vasárnap, ugye, ami a júniusi első napot illeti, az a meteorológiai nyár kezdete, a június 21-e pedig a csillagászati nyári, amúgy is egy izgalmas, misztikus hétvégénk lesz, jön a múzeumok éjszakája sok-sok kiváló programmal Debrecenben. De múlt héten is voltak kiváló programok Debrecenben, például lezajlott az idei könyvhét, és gyermekkönyvhét, úgy láttam, hogy az Aranybika előtt és az Aranybikában óriási volt az érdeklődés a különféle író-olvasó találkozókon, kötetbemutatókon, beszélgetéseken. Hát igen, a könyv az örök érték, mint ahogy a zene is, mi meg a zene rádiója vagyunk, a 104,6 MHz-en, a hét első napján a Jolánok és a Videg felköszöntésével. Picit hűvös a reggelünk, 10-12 fok van Debrecen belvárosában. Ma napközben még nem tér vissza a kánikula, de a hétvégére, a csillagászati nyár kezdetére igen. Én úgy látom most az időkép.hu soron következő információi alapján, hogy érkezik a nyár első igazi hőhulláma, ami a hétvégére akár 35-36 fokos hőséget is hozhat. Na, hát ha valakinek hiányzott a nagy forróság, nem kell már sokat várni rá. A zenei kedvencek a nap 24 órájában.
2: Kezdjetek el élni,
0: Anna,
2: hogy legyen mit.
0: And the Barbies, Kis Tibivel,
2: majd az unokát,
0: és a Márti dalával. 10 perccel fél hét előtt.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a tiéd. Minek őre menni?

0: Wild Just Night a Best FM-en fél hét után egy perccel. Bruno Mars dalát hallották, és Attila közlekedési információival folytatjuk. Hello Laci, szép jó reggel Best FM. A Mák utcai trafipaxot most élesítik, pontosabban boxot. Köszönjük szépen Attila, szép napot és szép hetet kívánunk neked is. A hét június 15-ével és hát hétfővel indul, a Jolánok névnapjával. Ma ünnepelni a születésnapját Tábori Nóra, magyar színésznő, 98 éve született. Láthattuk a Stracciatellában és az Ámbár tanár úrban is. 87 éves Leslie L. Lawrence, azaz Lőrinc L. László, kiváló ponyva és regényíró. És igen, írt is, nem csak színészkedett is, C.C. Kicker. Ez az álnév, az írói álneve. Ponyvákat alkotott C.C. Kicker álnéven. Az egy óra múlva itt vagyok Láng Vincéje, aki Harsányi Gábor színművész és író, és ma a 81. születésnapját ünnepli. 64 esztendős lett ma Rost Andrea, operaénekes. 47, Fenyő Iván színész. A 90. születésnapját ünnepelné, de már nincs köztünk Vik apukája. A házi buli filmekben játszotta Vik, azaz Sophie Marceau apukáját, Claude Brossol, aki egyébként kiváló francia filmszínész volt. 72 éves ma James Belushi, a Kutyám Jerry Lee című filmből. 63, Helen Hunt, a Lesz ez még így se című filmben 1998-ban Oscar-díjat kapott Jack Nicholson mellett. És ma lett 62 esztendős az egyik jó barát, Monica Geller, azaz Courtney Cox, de ma ünnepli a születésnapját, rengetegen vannak Hollywoodból, Neil Patrick Harris, azaz Barney Stinson, az Így jártam anyátokkal című televíziós sorozatból.
1: Köszöntjük Jolán nevű hallgatóinkat, a Jolán női név. Dugonics Andrásnak a Jolánka Etelkának leánya című regényében szerepel először. Forrása a középkori magyar Jóleány, vagy a görög Jolánta. A név legismertebb viselői Jolánta magyar királyné, II. András felesége, Balázs Jolán magasugró, József Jolán József Attila költő nővére, Simon Jolán színésznő, és természetesen ön kedves Jolán, aki a rádiót hallgatja.
0: Jolánoknak, a Violettáknak és a Videknek is boldog névnapot kívánunk, hogy jöjjön születésnapos a zenei világból is. Itt van mindjárt a Snow Patrol együttes énekese.

legnagyobb slágerük a Grace Klinika betétdala, Chasing Car. Kereken 50 esztendős lett ma a Snow Patrol énekese Gary Lightbody. És akkor irány a 80-as évek, az évtized egyik legvidámabb dala. 1988-ból érkezik Debrecen kedvenc rádiójában. A Soul System, a ma 78 éves Paul

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kos, jó paszban van, nincs az a nehéz feladat, amiben ne vágna bele teljes erőbedobással, a munkája sikerrel jár. Bika, a bolygóktól rengeteg energiát kap, ezért bátran belefoghat a legkétségesebb terve megvalósításába, szerelem terén csupa jó dolgot várhat. Ikrek, munkája során hihetetlenül jó érzékkel közelít a dolgokhoz, szinte előre látja a sikerhez vezető utat, vidám estét tölthet a barátai vagy családja társaságában. Rák, tele van kétségekkel, földindulás a munkahelyén, bizonytalanság az egész vonalon, hullámzó kedélyállapot jellemzi a mai napját. Oroszlán, eddig azt kívánta, hogy csend és nyugalom vegye körül, a kívánsága teljesült és már is unatkozik. Nyughatatlan természete hajtja előre az oroszlán jegyűt, ezért halad előre a hivatásában. Szűz, ha érvényesülésén munkálkodik, a csillagok ma nem könnyítik meg a dolgát, vállalkozása, üzleti tárgyalásai komoly próbára tehetik a türelmét. Mérleg. Mostanában romantikus érzelmek vesznek erőt a mérleg jegyűn, nem árt, ha nyitva tartja a szemét, ha egy hosszabb útra indul. Skorpió. A megélhetési gondok feszülté teszik a napját, amíg nem döntött el, hogyan tovább, ne adja fel a biztos bevételt jelentő pénzforrást a vonzó, de bizonytalan ajánlat kedvéért. Nyilas. A munkában menekül a magánélet problémái elől, de ez a munka nem hoz valódi hasznot, az állandó feszültség magyarázatot adhat egészségügyi gondjaira. Bak. Ma rendkívül magabiztos és határozott, eléri azt, hogy az érdeklődés középpontjába kerüljön, ezért meg is tesz mindent, rendkívül büszke arra, amit elért. Vízöntő. Munkájában szorgalmas és kitartó, mindent azonnal el akar érni és lerendezni, tele van szenvedéllyel. Alak. Az utóbbi időben nagyon sokat dolgozott, végre vegye lazábra a dolgokat, így sok mindent elvégezhet.

Azaria és Young Fly Debrecen kedvenc rádiójában 9 perccel 7 óra előtt. Jó reggelt kívánunk a hétfő reggelben, és jó utat mindenkinek a hétfő reggeli csúcsforgalomban. Mindjárt egy kis közlekedési információ, mielőtt a 80-as évek ausztrál rock bandájával folytatnánk, és azzal az egyetlen egy kis lemezzel, ami azért hát siker volt szerte a nemzetközi slágerlistákon. No de akkor közlekedés, van ugye egy Mák utcai aktív trafiboxunk, erről a több hallgatónk is írt nekünk, mert hogy elkezdték a ténykedést a Mák utcai trafiboxnál, olyannyira, hogy aktív az. A másik a DKV-tól érkezett információ, ugyanis a villamos vonalak forgalmának zavartalan fenntartása érdekében a DKV június 15-e, tehát a mai naptól kezdve, július 20-a között több ütemben vágány felújítási munkákat végez. Az első ütemben a vágány szabályozási munkák a villamos forgalom fenntartása mellett 6 óra után, valamint az éjszakai üzemzárás után is zajlanak a BEM téren és a Simonyi úton, tehát hogyha valaki szeretné tudni, hogy milyen munkálatok zajlanak ott éppen, villamospálya felújítási munkálatok. Köszönjük a megértésüket, jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Best FM, ahol irány a kenguruk földje. Ez a Midnight Oil és a 80-as évek egyik nagy kedvence, a Beds Are Burning.

80-as évek után a 90-es évekkel folytatjuk. A Spin Doctors dalát hallották, és hogy valóban ezzel folytatjuk? Hát ez ma reggel is csak önökön múlik, mert hogy éppen jöhet 90-es években is láger is a ma reggeli villámvoksban. Mutatom az esélyeseket, illetve mondom, hogy MSZ-től és Anitától milyen információt kaptunk, mind a ketten ugyanarról írtak. A Mikepércsi úton, ott a Véda környékén, kifelé és befelé is, csak óvatosan. Tehát akkor hétfő reggeli villámvoks, David Guettával, Teddy Swims-el és Tones and I-jal.

hétvégén egy remek családi rendezvényen egy kis utánpótlás válogatottaggal Gyurikával beszéltem. Gyuri megkérdezte, hogy én tényleg ilyenkor reggel, amikor van a villámvoks, én húzom a strigulákat? Hát persze, hogy húzom. Például ide...

0: Majka, Curtis és Nika Csúcson túllal, vagy DJ Bobo, vagy esetlegesen David Guetta legújabb dala. Ma reggel is öndönt. Iszik vagy vezet? Erről is volt szó az előbb, de most nem ez a kérdés, hanem az, hogy mivel folytassuk a hétfő reggelben.
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Újra megtelik zenével a nagy erdő. Visszatérnek a szabadtéri színpadi koncertek. Érkezik az Edda művek Unplugged Symphonic, Kökény Attila és Rakoncai Viktor Lengyel Johannával, Charlie, az Irigy Hónajmirigy 35 éves jubileumi koncertje, majd Dés László és vendégei varázsolják el a közönséget. Zeng az erdő, júniustól augusztusig a nagyerdei szabadtéri színpadon. Zene erdő, igazi zenei élmény a fák alatt.
5: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
6: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
7: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpit Max Konyha Stúdió kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
8: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.
9: Hamarosan életbe lép a MÁV balatoni menetrendje. Erasmus Plus nívódíjat nyert a Szent László gimnázium, és az egészségfejlesztés PIP programokra is nagy hangsúlyt fektetnek a megyében. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
9: Június 20-ától életbe lép a MÁV balatoni főszezoni menetrendje. A magyar tenger felé évente már több millióan utaznak vonattal, ezért idén is kiemelt figyelmet kap a térség. A vasúti változtatások a gyorsabb és kiszámíthatóbb eljutást szolgálják a nyári csúcsidőszakban, tájékoztat a rádiónkat Váci Viktor, a MÁV csoport szóvívője.
10: Sűrűbb indulásokkal és nagyobb kapacitásokkal közlekednek a vonat és buszjárataink is. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között, több vonat és buszjárat indul a Dunántúlról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. Minden Intercity és Express vonatra kötelező a helyjegyváltása, kerékpárszállítása esetén is érdemes előre megvenni a jegyeket, hogy a kiválasztott járaton legyen lehetséges az utazás.
9: Az Egyesült Államokból érkezett diákokat fogad a Debreceni Nyári Egyetem, számolt be róla az unidep.hu. A többhetes program keretében a hallgatók nem csak a magyar nyelvvel és kultúrával ismerkedhetnek meg, hanem betekintést nyerhetnek a város és az egyetem életébe is. A résztvevők tanórákon, közösségi programokon és kirándulásokon keresztül szerezhetnek személyes tapasztalatokat hazánkról. A nyári egyetem célja, hogy a külföldi hallgatók számára élményszerű módon mutassa be a magyar kultúrát és hagyományokat. Erasmus Plus nívódíjjal ismerték el a Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum egyik projektjét. A program keretében 30 egészségügyi szakképzésben tanuló diák szerezhetett külföldi szakmai tapasztalatot Németországban és Görögországban, írja a Hajdúdorogi Főegyházmegye honlapja. A mobilitás során a tanulók modern egészségügyi technológiákat ismerhettek meg, miközben nyelvi, szakmai és kommunikációs készségeik is fejlődtek. Az intézmény kiemelt figyelmet fordított a hátrányos helyzetű diákok bevonására is. A rangos elismerés komoly visszaigazolása a debreceni iskola nemzetközi és szakmai munkájának. Újabb ülést tartott a Hajdúbiar Vármegyei Felzárkózási Fórum egészségügyi munkacsoportja a Vármegyeházán. Az eseményen bemutatták a tervezett egészségügyi programokat, ezek célja a lakosság egészségtudatosságának növelése. Hangsúlyozzák az önvizsgálat és a tünetfelismerés fontosságát, valamint a korai orvoshoz fordulás szerepét a súlyos szövődmények megelőzésében, számolt be róla a megyei önkormányzat oldala. A kezdeményezés kiemelten kezeli például a hátrányos helyzetű csoportok szűrését is. A projekt részeként egyébként Berettyóújfaluban egészségügyi ismereteket fejlesztő kvízjátékokat szerveztek az idősebbek számára.
0: Picit hűvösebb a reggelünk, 10-12 fok van Debrecen belvárosában, és manapközben még nem tér vissza a kánikula, nem tér vissza a forróság, viszont már úgy látom érkezik a nyár következő, vagy első igazi nagy hőhulláma. Na héten az is kiderül, hogy talán mikor.
2: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
9: A hét elején marad a változékony időjárás, az előjelzések szerint a napos felhős időben akár egy nyári záporra, zivatarra is számíthatunk. A hőmérséklet csúcsértéke 25-26 fok körül várható. Kedden sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg, de nyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés. Futó zápor, zivatar, esetleg gyenge zivatar lehet. Hajnalban a legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 14 fok között alakul. A legmelegebb órákban kedden akár 29 fokot is mérhetünk.
0: És a hétvégére meg 35-36 fokot is ígérnek. Hát persze addig még változhat, mire eljön az a néhány nap. Következik a csillagászati nyár, és a múzeumok éjszakája az előttünk álló hétvégén, csak azért mondom, hogy vegyem el a figyelmüket arról, ma még csak hétfő reggel van, és igen, munkába, iskolába, óvodába, bölcsődébe, csak is a Best FM. Gyurikám, mi az, hogy nem szavaztál? Vártam egy 1-es, 2-es vagy 3-as tőled. Hát nem kaptam meg. Na, megelőlegezzük a bizalmat az egyik dalnak, de még így is kevés, hogy ez a bizonyos dal nyerjen, mert hogy...
11: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
0: Azt írja Robi, régen indultunk ilyen korán. Mi az, hogy régen indultatok ilyen korán? De most szavazunk, és meg is oszlik a véleményünk. Luca az 1-esre szavaz, én pedig a 3-asra. Most nagyon sokan szavaztak a 80-as évekre, pedig hát nem is volt 80-as évekbeli ajánlatunk. De volt! Félig meddig 80-as évek. Igen, amikor elkezd esni az eső. Fia Zadora, Jeremy Jackson, ma meg a hazai változat. Majkától és Nikától ez a Csúcson túl 10 perccel 7 óra után.

0: tele. Ettől visszahoznak utcák és közterek. Mindenki pörgeti a tag mindig tele. Ettől visszahoznak utcák és közterek.
1: Csak hogy jó kedved legyen.
2: Ez a Best FM.

0: Gun, a Best FM rádióban a második helyen végzett Teddy V, David Guetta és Teddy Swims.
1: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
2: Jó reggelt a Best reggellel.
0: Pontosan ilyen az, amikor a műsorvezető hétfő reggel félálomban három nevet akar egyszerre mondani. A harmadik el sem hangzott, hát ő volt Tones and I, a Dance Monkey előadója, és igen, mivel hogy volt egy Majka papa, így csak a második hely jutott napjaink egyik aktuális kedvencének, a Gun-Gun-Gunnak, és hát a 90-es évek maradt, persze azért voltak bőven rajongók ebből az évtizedből is, ami DJ Bobót és az Everybody-t illeti. Mindjárt egy aprócska Korda Gyuri bácsi rajongóval folytatjuk, félig meddig Korda Gyuri bácsival is, bár a műsor szerkezet szempontjából nem lesz egyszerű megoldanom a dolgot, de megígértem az én vid barátomnak, és megfogom. Közben viszont hadd mondja közlekedési információt, jó? Mert pontosítunk itt egy kicsit, több helyről kaptunk már hírt, hogy elég nagy erőkkel kint vannak a rendőrök. És ennek az az oka, hogy országos közúti ellenőrzési akció indul a mai naptól a roadpol, alkohol és drog ellevezéssel. Ebből pedig tudják, hogy az ittas vagy a bódult állapotban lévő járművezető kiszűrésére fókuszálnak. A hatósági ellenőrzések az utakon egészen a hétvégéig, a csillagászati nyár kezdetéig tartanak, azaz június 21-éig. Hát erről kaptunk ma reggel már hírt önöktől, Hajdúszoboszlóról, Nagyhegyes környékén, vagy Nagyhegyes felé, aztán a Mikepércsi úton, szóval több helyen várható ilyen. Ma egész nap én meg felkészültem, hogy nem csak ma, hanem egész héten jönnek az információk ezzel kapcsolatban. Valaki nagyon fog örülni a következőnek, Tóth Bence Ádámnak hívják az illetőt, Zoltán tegnap megtalálta az összes iratát, és oly szívesen visszaadná, tehát Tóth Bence Ádám iratai kerültek elő. Hidd a Best FM-et, jó? 500-540, és összekötünk Zoltánnal a megtalálóval. Június 15-e is hétfő van. Ma a Jolánok ünnepelnek, a Violetták és a Videk is. Utóbbi név nem annyira gyakori, viszont van egy aprócska hallgatónk, aki minden reggel ilyenkor az Ovida menet csak a Best FM rádiót hallgatja, és neki a nagy kedvence Korda Gyuri bácsi, mivel hogy elég sokat megy kedves Zékány Vid a reptér, ezért most csak egy ilyen kis átmeneti megoldással fogom a kedvencedet lejátszani. Figyeld!
3: Reptér! Mentünk fellépni, megálltunk egy benzinkúton, ott volt, ott kávézott a Gyuri bácsi meg a Klárika, de azt hittük, hogy mozgó Madame Tussauds kiállítás van, mert...
0: Na, Vid, megkaptad az üzenetet? Boldog névnapot neked!
3: Reptér!
0: És akkor az Everybody érkezik 8 perccel fél 8 előtt. Ha önnek is lenne egy közlekedési információja, akkor csak Debrecen kedvenc rádiója, én itt vagyok, és várom a hívásokat 500-540, vagy a Viber és SMS üzeneteket 30 933 104 6-os.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
1: Reklám. Ezek. Fények. Művészet. A múzeumok éjszakáján.
2: Június 20-án 16 órától éjfélig a Déri Múzeum, a Medgyessy Emlékkiállítás és a Debreceni Irodalomháza varázslatos estére hívja Debrecen. Népi játszótér, tűzzsonglőrök, koncertek, a Törpetortagyár vidám programja, Szundi bácsi, Víg János pékmester kenyérkóstolója, Szendrei Bence kimcsije és fűszer bemutatója vár mindenki.
1: Múzeumok éjszakája a Déri Múzeumban. Látni, hallani, érezni, kóstolni. Jegyek elővételben és online is. Dérimúzeum.hu.
3: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe. Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
4: 40%-os akció a PAP optikában. Válassza a német Rodenstock biometrikus lencséket. Kékfényszűrővel ellátott multifokális, beltéri munkaszemüveg és egyfókuszú prémium szemüveg lencsék most 40% kedvezménnyel a PAP optikában. A Batthyány utca 10 alatt.
5: Szurkolj! Vásárolj! Nyerj a Fórum Debrecenben a foci VB ideje alatt!
6: Szurkolói sziget, óriás ledfal, kanapé és foci, mi kell még? Ha szerencséd van, megnyerheted a Xiaomi 164 cm átmérőjű prémium TV készülékét is.
5: Részletek a Fórum Debrecen weboldalán.
7: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei.
7: Megállás nélkül.
8: Hey, I'm Dua Lipa.
9: Hey, this is Justin Timberlake.
10: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
11: Hello, I'm Phil Collins.
7: Bárhol is vagy, ott van veled
1: a Best FM.
7: A Best FM.

0: egy perccel fél nyolc után az Ordinary Alex Warrennel a Best reggelben. Hétfőn, június 15-én. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Köszönjük a közlekedési információkat, elárasztanak bennünket ezekkel. Nem csak az átfogó ellenőrző akcióval kapcsolatban érkeznek non-stop a visszaigazolások. Tudják, alkohol és drog. Egész héten roadpoll akció, szerte az országban és Európában, így Debrecenben is. Aztán Trafipax a 4-esen téglás a benzinkút, a 60-as szakasz mérik, és egyébként téglás belterületén is telepítettek egy trafiboxot, az aktív lesz? Dett írja a következőt, a Széchenyin a Lidl melletti kiskereszteződésben baleset, az anyagi kár jelentős, köszönjük, Feki az Ozmán és a Szávai utcák kereszteződésétől jelentkezik be. Fekikém, ugyanaz lesz a helyzet, mint amiről az előbb beszéltem. Átfogó ellenőrző akció egészen a hétvégéig a roadpoll keretén belül. A reggelben egy kis Made in Hungária hangulat, hiszen ma lett a születésnapja. Hanyadik? A 47. Fenyő Iván színésznek, úgyhogy mutassuk meg, mi az a sótörés.
1: Frank Sinatrát csak ismered, azt is nyomtuk.
2: Ki már senki nem hallgat Sinatrát.
1: Igen? És akkor elmondod nekünk, hogy ki mit hallgat.
2: Persze, jót, mondjuk Johnny Cash vagy Jerry Lee Lewis.
3: Jerry Lee, imádom.
2: Jó, persze élőben az igazi.
3: Áj, te voltál Jerry Lee koncerten.
1: El kell mindent beszopni, Jucika.
2: Tavaly júniusban Kansas City-ben, tudod, ott turnézott Johnny Cash-sel, meg Carl Perkins-sel.
1: Mi? Carl Perkins is láttad?
2: Gyere! Perkins.
0: Perkins! Ó, oh, micsoda nevek ezek! És hallgat még valaki Hungáriát? Persze! És Made in Hungáriát?
4: Újra itt a nyár!
0: Boldog születésnapot kívánok!

0: Önnek mi jut eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3:48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Beletörődni, hogy ember nem tud segíteni. Nincs az a nő, és nincs az a barát. Belenyugodni, hogy talán nem is kell segítség. Ez a vergődés, ez a reménytelenség, ezek a pillanatnyi megoldások, ez az örök megoldatlansága mindennek, ami emberi, ez éppen a feltétele annak, hogy ember maradjál, és emberi módon fejezd ki magad a világban.

0: Moloko és a Sing It Back a hétfő reggelben 10 perccel 8 óra előtt veled folytatjuk a Best FM-en. Jó reggelt kívánunk neked!
1: Szép jó reggelt, Leti, Anna vagyok. Kürtös utcának és a Széchenyi utcának a kereszteződésében koccanás történt a Lidl mögött. Különösebb útakadályt nem jelentenek, nem képeznek, de azért figyeljünk, a Kürtös utcára akadályozzák a behajtást leginkább.
0: Anna, köszönjük szépen, Kürtös utcára való behajtás akadályozott egy ottani anyagi káros baleset miatt. Dóri pedig írja, hogy a Faraktár utcán kifelé, a Budai Nagy Antal utcai kereszteződésnél megszűnt a sávelhúzás, így igazából megszűnt a reggeli torlódás is kifelé. Jaj, de jó, hát pont a múlt héten panaszkodtak a hallgatóink. Úgy látszik, hogy értő fülekre találtak az üzenetek az éteren keresztül. Köszönjük szépen, nagyon hiányzott ez már arrafelé közlekedőknek. Na, mondjanak még ilyeneket, hát ha sikerül megoldást találnunk. A nyár egyik nagy kedvence egy hazai kedvenc. Be kell vallanom, én nem emlékeztem erre a dalra. Jó, mondjuk tény és való, nem én voltam a király legnagyobb rajongója. Szóval én nem emlékeztem erre a dalra akkortájtról, amikor eredetiben így szólt-e.

0: One More Time, 8 óra van. Ez Debrecen kedvenc rádiója, és mielőtt a hírekkel folytatnánk, és elkezdenénk egy újabb órát, a vonal végén itt van egy hallgatónk, és akkor mondanunk még a budai Nagyantal Faraktár kereszteződésében. Szervusz, szia, jó reggelt!
1: Béla vagyok, üdvözöllek, Laci. Az előbb hallottam ezt a kereszteződést a budai Nagyantalnál. Én arra fel lakok, és ha megyünk kifele Vámospécse, számomra érthetetlen módon csak egy sávot hagytak egyenesen középen, holott két sáv tudja fogadni a kocsikat Vámospécs fele, már a Létai út fele, és a baloldali sáv az csak egy baloldali. Tehát hogy miért nem lehet a baloldaliból egyenesen menni?
0: Aha, tehát akkor van egy baloldali, baloldalra kanyarodó sáv, ami megy a budai Nagyantalra. Van egy jobbra kanyarodó sáv, ami megy a Hétvezérre, és csupán egyetlen egy sáv megy egyenesen tovább a Vámospécsi út irányában, ahol egy darabig tényleg két sáv van, legalábbis a Létai út kereszteződésig, és utána még egy picikét tovább. És akkor te azt mondod, hogy a balra kanyarodó, budai Nagyantalra kanyarodó sávból egyenesen nem lehet tovább menni. Hát figyelj, a szakemberek biztos tudják. Remélhetőleg. Nagy Bogi énekel mindjárt önöknek, Dessel, ez a Jól leszek újra.

0: egész világ imádja őket. This is my kingdom come. Igen, az Imagine Dragons. Találtam egy születésnapost már a csapat vezető gitáris alatt 42 esztendős, úgyhogy érkezik majd a Demons. És Rocky is ringbe száll. Pedig immár másodjára, mert hogy 47 éve annak, hogy bemutatták a Rocky második részét, ezért érkezik majd a következő órában Bill Conti halhatatlan muzsikája.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk? A Kia újra elérhető Debrecenben, hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4i Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu
4: Kia. Movement that inspires.
5: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
6: Balmazújváros feltörök. Június 19-én, 20-án érkezik a 13. motoros fesztivál. Látványos motoros felvonulás, brutális stunt show, éjszakai motoros bemutató, koncertek, veterán motorok és egésznapos gyermekprogramok. Két nap tele élménnyel, szabadsággal és benzinkőzzel. Találkozzunk a Kossuth téren és a Semsei kastélynál.
7: Hello klímások! Ez a nyárindító Fisher klíma ajánlat neked szól. Ha ebben a hónapban az iStar nagy kedben Fisher klímát vásárolsz, akkor egyedi kedvezmények mellett ajándékokat is kapsz. iStar klíma nagy kedv Debrecen, Galamb utca 6, istar.hu.
8: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliát! Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfestival.hu.
9: Ez reklám volt.
10: A Best FM-en.
11: Folyamatosan figyelik a fertőzések alakulását Hajdú-Biharban. Útfelújítás és új park is lesz Zsákán, és erős ellenfelek várhatnak a Lokira a Konferencia Liga selejtezőjében. Szilágyi Jézus vagyok.
10: A Best FM-en.
11: A hepatitis A fertőzések alakulását folyamatosan figyelemmel kísérik Hajdú-Biharban. A kormányhivatal szakemberei kiemelt figyelmet fordítanak a HAON szerint a járványügyi helyzet nyomon követésére. Szükség esetén pedig további intézkedéseket is bevezetnek. A megbetegedések nem csak Balmazújvárosban, hanem Hajdú-Hatházon is megjelentek, ahol szintén regisztráltak fertőzött esetet. Az egészségügyi hatóságok hangsúlyozzák a higiéniai szabályok betartásának fontosságát, mivel ez kulcs szerepet játszik a fertőzés megelőzésében. A kormányhivatal szerint a lakosság tájékoztatása és a megelőzés továbbra is elsődleges feladat. A szakemberek pedig arra kérik az embereket, hogy a tünetek jelentkezése esetén mielőbb forduljanak orvoshoz. Zsákán több fejlesztés is előkészítés alatt áll, amelyek a település közlekedését, közterületeit és elhetőségét javítanák a jövőben. A tervek között szerepel a Rákóczi utca szélesítése, a falu központ rendezése, illetve a 47-es főút melletti járda felújítása is. Emellett egy új közpark kialakítása is folyamatban van, amely várhatóan még az idei évben elkészül, írja a HAON. A polgármester szerint a fejlesztések célja a biztonságosabb közlekedés, a rendezettebb településkép és a használhatóbb közösségi terek kialakítása. Érdemes lesz kémlelni az eget a következő napokban. Különleges együttállást figyelhetünk meg kedden és szerdán napnyugta után a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, melléjük pedig a vékonyabb holdcsarló is csatlakozik, mondta rádiónknak Fokter Zoltán, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
9: A bolygókat, illetve a holdat szabad szemmel is jól fogjuk látni, kivéve a Merkurt, mert a Merkur az egy nagyon halvány objektum, tehát a Merkur megfigyelésére mindenféleképpen binokulára, kukkerre lesz szükség, viszont a Jupiter és a Vénusz rendkívül fényesek. Ez az együttállás 21 óra 45 perc után lesz rendkívül látványos, körülbelül 22 óra 20-30 percig. Ugye a nyugati horizont felé kell tekinteni, ez azt jelenti, hogy ezek az objektumok éppen lenyugvóba vannak, tehát egész éjszaka nem láthatjuk őket. Nagyon fontos, hogy kitakarásmentes nyugati horizontra van szükségünk.
11: Hamarosan sorsolnak a konferencialigában. Bár a szerdai esemény előtt még nem ismert a pontos ellenfél, annyi sejthető, hogy az UEFA várhatóan 4-5 szereplős csoportokra szűkíti a mezőnyt, írja a Haon. A DVSC futball csapata akár olyan kiemelt riválisokat is kaphat, mint az Ajax, Sporting Braga, a Partizan Belgrád, vagy éppen a Panathinaikos, de jöhetnek kevésbé erősnek tartott csapatok is. A debreceniek az előző kiírásokban már szerepeltek Európában, és most is a továbbjutás a cél. A Loki egyébként Ausztriában készül ezekre a selejtezőkre. A fagyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű térségünkben, de néhol megnövekedhet a felhőzet, ott eső, zápor, esetleg zivatar is lehet. A nyugati, északnyugati szelet élénk, néhol erősebb lökések is kísérhetik. 20-26 fokra számíthatunk a hét elején, kedden is marad a sok napsütés, időnként fátyol gomoly felhők zavarhatják meg ezt a szép napsütéses időt, egy futó záporral pedig fel is frissülhetünk. 29 fok lehet a csúcs holnap.
12: Utána jártunk a debreceniek zenei ízlésének. Itt az egyik aktuális kedvenc.

0: szürke 50 árnyalata. Hát a szürke időből szép lassan napsütéses idő lesz, mert hogy felszakadozik a felhőzet, jól látom, a fejünk felett.
1: Oviba. Sziasztok. Suliba. Munkába menet.
2: A Best reggel ott van veled.
0: Igen, határozottan felszakadozik a felhőzet, és a nap is kisüthet, olyannyira, hogy már ki is sütött. Igen, hát a mai nap jellemzően nem az eső, meg a felhők lesznek elsősorban, hanem napsütéses, de még nem annyira meleg idő. A reggelünk is hűvöske volt, 10-12 fokkal még 6 óra előtt, tehát ez már alakult, most olyan 16-18 fok van. De napközben 25 fok alatt marad a csúcs, és... egyelőre még nem, de a hétvégére igen, visszatér a forróság. Oh, 35-36 fok az előttünk álló hétvégén. A múzeumok éjszakája kellemes felfrissülést hoz majd mindenkinek. Június 20-án és 21-én a csillagászati nyár kezdetén. Szóval a hétvégére jön a nyár első igazi hőhulláma. Most meg jön mindjárt a névnaposok felköszöntése. Ma ugyanis június 15-én a videk mellett és a violetták mellett a Jolánok ünnepelnek.
3: Boldog névnapot, boldog névnapot!
2: Köszöntjük Jolán nevű hallgatóinkat, a Jolán női név. Dugonics Andrásnak a Jolánka, Etelkának leánya című regényében szerepel először. Forrása a középkori magyar Jóleány, vagy a görög Jolánta. A név legismertebb viselői Jolánta magyar királyné, II. András felesége, Balázs Jolán magasugró, József Jolán József Attila költő nővére, Simon Jolán színésznő, és természetesen ön kedves Jolán, aki a rádiót hallgatja.
0: És a nemzet nagymamája ott fent a Mennyországban, akit úgy hívtak, hogy...
4: Jászai Joli néni.
5: Hát édesáim, hát ilyen még nem volt. Én meg itt a kis kuckóba végignéztem a saját magamat. Hát azt az őrületet, hát
4: nekünk... Köszöntjük önben.
5: Mi az neked bajsod?
4: Ez meg kinőtt a bajuszom, hát
5: persze. Jézus Mária.
4: De jó Isten,
5: mi az? Az élő?
0: Milyen cuki volt? 101 évesen hagyott itt bennünket, szépkort élt meg Jászai Joli néni, akinek ma lenne a nevelapja. A névnaposoknak pedig érkezik egy francia különlegesség Indillától. 7 perccel fél 9 előtt. Love story.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Szenzációs újdonság. Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum fennutazási irodában. Vár utca 14/B. neckermanndebrecen.hu.
2: Június 20-án neked is ott a helyed a múzeumok éjszakáján. A Csonka templom, a Déri múzeum, a Modem, a Nagy templom, a Református kollégium és még sok más helyszín vár izgalmas programokkal a nyár legmenőbb estéjén. Közel 100 program, köztük kortárs művészet, titkos múzeumi raktártúrák, interaktív fegyverbemutató, slam poetry, tűzzsonglőrök, templomburger és éjféli orgonazene egyetlen különleges éjszakán. A gyerekeket kalandjáték, kézműves programok és alkotások várják városszerte. Kultúrára fel! Töltsük meg június 20-át művészettel, élményekkel és felfedezésekkel. Részletek és jegyvásárlás a résztvevő intézmények oldalán és a helyszíneken.
3: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
4: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Nyáron a legjobb élmények a Tubatanyán születnek. Céges rendezvények, csapatépítők és felejthetetlen hétköznapok várnak vidéki hangulattal, különleges ízekkel és igazi kikapcsolódással. Tubatanya, ahol a munka után kezdődik az élmény.

A hétfő reggelben a koronadalát hallották a 90-es évekből, és most akkor napjainkból közlekedési információk. Tudunk a téglási trafipaxról, a 4-es számú főúton, a benzinkútnál, tudunk a Mák utcáról is, de nem árt az ismétlés, aktív a trafibox, és arról is tudunk, hogy a mai napon a rendőrök átfogó ellenőrző akcióba kezdtek, sok-sok helyről érkeztek bejelentések a Road Pole akciójával kapcsolatban, amelynek az elnevezése alkohol és drog. Ez pedig azt jelenti, hogy az ittas vagy bódult állapotban lévő járművezető kiszűrésére fókuszálnak. Mától egészen hétvégéig, június 21-ig tartanak a fokozott hatósági ellenőrzések az utakon. És igen, visszaadták a sávot a Budai Nagyantal Faraktár kereszteződésében. Volt, aki azt nehezményezte, hogy ha érkezünk a Faraktár utca felől, akkor a balra kanyarodó sáv miért csak balra lehet kanyarodni a Budai Nagyantalra, és miért nem lehet abból egyenesen tovább haladni, hiszen a kereszteződés másik oldalán ott még két sáv van, a Létai útig, és utána is még tovább, ott fog megszűnni majd kifelé, Vámospércs felé az a másik sáv. Illetve jobbra lehet kanyarodni, az értelemszerű a Hétvezérre, aztán írja is Viktor, Attila Viktor, hogy az előző telefonálónak, mármint az előző órában telefonálónak igaza van, de már így is hatalmas segítség, ami változás történt ebben a kereszteződésben, mert ami nekem eddig 10-15 perc volt, az ma reggel csupán 2 perc. Nagyon jó, sokan várták már. És az Imagine Dragons dalát is, ugyanis a világ egyik legnépszerűbb együttese. Olyan dalok előadója, mint a Radioactive.

Matando. Ez is listavezető volt az Egyesült Királyságban, az előző is listavezető volt, de nem csak ott, hanem Kanadában és az Egyesült Államokban is, és még ez is listavezető volt.

az együttes vezető gitárosa, bizonyos Vén Szervon pedig ma ünnepli a 42. születésnapját, úgyhogy érkezik a Best FM-en 8:45 előtt egy híres születésnapos, és egy kiváló dal az Imagine Dragons-tól.

0: Lady Gaga és a Dead Dance 10 perccel 9 óra előtt a Best FM-en, ahol a jelenből irány a múlt, nem csak azért, mert 47 éve annak, hogy bemutatták ezen a napon a Rocky 2-t, hanem azért, mert az előbb két SMS-t is kaptam, vagy Viber üzenetet az Imagine Dragons dal kapcsán, sőt hármat, mert Angéla is írt, és aztán még Arany, és Ancsa is, és azt írták, hogy pont egy éve volt a koncertjük Budapesten a Puskás Arénában az Imagine Dragonsnak, és hát fantasztikus élmény volt, és köszönjük a nosztalgiát. Ó, már elpült egy év azóta. Na, repüljünk akkor sokkal inkább távolabbra a múltban, például 811 évvel ezelőtt János angol király ezen a napon tette rá a pecsétjét a Magna Chartára. A Magna Charta a szabadság, nagy szabadság levél, amely elsőként rögzítette, hogy az uralkodó sem áll a törvények felett. 714 éve volt a Rozgonyi csata, Károly Róbert legyőzi Aba Amadé és Csák Máté segélycsapatait. 637 évvel ezelőtt a törökök döntő győzelmet aratnak a Rigómezei csatában, Szerbia pedig elveszíti a függetlenségét. 150 éve történt, hogy 1876-ban Magyarországon egy törvény alapján e-napon határozta el a magyar mérnök és építész egylet, hogy áttérünk a méterrendszerre. 1986-ban pedig 40 éve ezen a napon nyitották meg a Hungaroringet, a Formula 1-es hazai pályát. És akkor egy kis Debrecen a végére. 120 éve, 1906-ban a finnországi Helsinki Egyetem, vagy ahogy azt Gálvölgyi János mondta a Csini Babában, Helsinki Egyetem, 40 dalosa érkezett a városba. Több alkalommal is felléptek, és még a Hortobágyra is ellátogattak. Mindennek már 120 éve. És annak pedig 47 éve, hogy Rocky Balboa újból a ringbe lépett. A Rocky második részében.
1: Népszerű filmek kedvelt betétdalai.
2: Ez a kölyök már is bajnok. Olyan karja van, mint Rockynak.
3: A kisbabája.
4: Oh, kicsikém. Istenem.
5: Hihetetlen, a miénk.
4: Igen.
5: Figyelj, gondolkoztam, hogyha nem akarod, hogy Creeddel bunyózzak, semmi gond, majd kitalálunk valami mást.
4: Szeretnék kérni tőled valamit.
5: Mit?
4: Gyere.
5: Mit?
4: Győzz. Győzz.
6: Mire várunk még? Utána!
1: Egy filmzene most,

egy ráfutásos baleset. Debrecenben a Kossuth utca, Klajpeda utca kereszteződésében, az E.ON épületénél pont, a városból kifelé menet. Éva, köszönjük a friss információt neked. 500-540 és 39-33-104-6. A friss közlekedési információ után pedig továbbra is, csak is Debrecen zenei kedvencei. Ajánlataink a következő órából. Egy kiváló Cyril remix. Egy születésnapos debreceni énekesnő.

0: Úgyhogy jön is majd a bűdös macska, bűdös macska. És érkezik egy ritkaság Debrecen kedvenc rádiójában. Igazi ikon volt. Egy világ imádta. Hát főképpen a görögök, mert hogy Vangelisszel együtt kezdett el muzsikálni. Az Aphrodite's Child-ban Demis Roussos, akinek ma lenne a 80. születésnapja. Úgyhogy rá is számíthatnak majd a következő órában, ugye mi is számíthatunk önökre.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Kertet szépítenél? Most hatalmas akciók várnak a Veki Garden faiskolában, Debrecen és Józsa között. Veki Garden faiskola. Nézd be, megéri!
3: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nivo.hu.
2: Hello klímások! Ez a nyárindító Fisher klímaajánlat neked szól. Ha ebben a hónapban az iStar nagy kedben Fisher klímát vásárolsz, akkor egyedi kedvezmények mellett ajándékokat is kapsz. iStar klíma nagy kedv Debrecen, Galamb utca 6, iStar.hu.
4: Újra megtelik zenével a nagy erdő. Visszatérnek a szabadtéri színpadi koncertek. Érkezik az Edda művek Unplugged Symphonic, Kökény Attila és Rakoncai Viktor Lengyel Johannával, Charlie, az Irigy Hónai Mirigy 35 éves jubileumi koncertje, majd Dés László és vendégei varázsolják el a közönséget. Zeng az erdő, júniustól augusztusig a nagyerdei szabadtéri színpadon. Zeneerdő, igazi zenei élmény a fák alatt.
5: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
2: Ez reklám volt.
6: A Best FM-en.
7: A legelőket is megviseli az asszály, gyermekvédelmi programhoz csatlakozott a debreceni Szent Anna bölcsöde. Nem indul a BL-ben a DVSC, az Európa Ligát választja a csapat, Szilágy Jézus vagyok.
6: Hírek a Best FM-en.
7: Az elmúlt napokban érkezett csapadéknak örülnek a gazdálkodók, igaz, a lehullott mennyiség továbbra sem elegendő. Az asszály nem csak a szántóföldi növényeket, hanem a legelőket is megviseli, veszélyeztetve ezzel az állattartást, hangsúlyozta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke.
8: Minden csepp csapadéknak nagyon örül a mezőgazdaság, mindegyik ágazata, nem csak a növénytermesztési és a kertészeti kultúrákban, hanem az állattartás tekintetében a legelőre alapozott tartástechnológiánál elengedhetetlen a csapadék. Szeretnénk többet kapni, de sajnos csak a felső rétegben van ez kevés, több centiméter mélyen hiányzik az a mennyiség, amit folyamatosan ellenőriznek, és sajnos vannak olyan területei az országnak, ahol a állatok takarmányozása veszélybe kerül.
7: Ismét megkezdődött a közterületek kaszálása Debrecenben, számolt be róla a Dehír. A város több pontján dolgoznak a szakemberek annak érdekében, hogy rendezettebb és biztonságosabb környezet fogadja a lakókat. A munkálatok egy hónapos szünet után folytatódnak, és a következő időszakban számos közparkot, zöld területet és útmenti szakaszt érintenek majd. A munkálatok ütemezetten zajlanak, így a szakemberek fokozatosan haladnak végig a város különböző részein. Gyermekvédelmi programhoz csatlakozott a debreceni Szent Anna bölcsöde. A Hajdúbihari rendőrfőkapitányság nemrég indította útjára a gyermek mindenek felett bűnmegelőzési programját. Az együttműködés célja a gyermekvédelem hatékonyságának növelése, a megelőzés erősítése és a szakmai támogatás biztosítása. A program keretében Bogdán Zsolt törzzászló segíti a kisgyermeknevelők munkáját, valamint lehetőség nyílik a konzultációkra, esett megbeszélésekre és képzésekre is. A görögkatolikus bölcsöde hangsúlyozta, a gyermekek biztonságának és jóllétének megteremtése közös felelősség, írja a Hajdúdorogi Főegyházmegye honlapja. Anyagi és szakmai okok miatt nem nevezett a női kézilabda bajnokok ligája következő idényére a DVSC. A klub közlése szerint a központi támogatásokra szóló bizonytalan információk, valamint az EHF jelenlegi rendszere miatt a BS szereplés jelentős veszteséget okozott volna. Emellett irányító poszton két kulcsjátékos, Jovana Jovovics és Szabó Nina sérülése is nehezíti a helyzetet. A debreceniek ezért a kisebb költséggel járó Európa Liga indulást választották, európai sikereket céloznak meg. Változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan főként az északkeleti tájakon alakulhat ki kisebb eső, futózápor, zivatar. A délnyugati tájak kivételével élénk, erős lesz a nyugati északnyugati szél. Napközben 21-26 fokra van kilátás.
9: Egy jó vállal a munka is jobban pörög.
6: A munka is jobban pörög.
9: Best FM.
6: Best FM. Ha kell a plusz

0: gáz és fűtésszerelők himnusza az Intim Torna Illegáltól, vagy lehet éppen a burkolóik, a hideg burkolók himnusza, vágjál lyukat a kádba.
1: Ébredjen ránk! Ez a Best Reggel! Sok zenével és friss hírekkel.
0: Ébresztő Debrecen, hát mindjárt Best délelőtt van, 40 perc múlva 10 órakos tartol majd a Morvai Szűcsenikővel. És reggel 6 óta aktív a Mák utcán a Madárka a Kalitkában. Szóltak bizony, azért Ági, köszönjük neked is. Évi egy ráfutásos balesettől számolt be még az előző óra végén. Kossuth-Klajped a kereszteződés az E.ON épületénél a lámpából, vagy a lámpánál a városból kifelé menet két autó ütközhetett. És figyeljenek a fokozott ellenőrzésre, több helyről kaptuk bejelentést ma reggel. Roadpol, alkohol és drog egészen a hét végéig az ittas és bódult állapotban lévő járművezetőket szűrik ki. És az előző órában szó volt a Vámospércsi úti Budai Nagyantal úti kereszteződésről. És ugye valaki azt nehezményezte, hogy a balra kanyarodó sávból miért csak balra lehet kanyarodni a Budai Nagyantalra, amikor elvileg lehetne előre is egyenesen haladni a Vámospércsi út irányába. Most az önkormányzattól megkaptuk a támogatást és a információt is, hogy ez így lesz. Mármint, hogy későbbiek folyamán, amikor majd kész lesz az egész kereszteződés. Egyébként ez egy minisztériumi beruházás, és azért nem engedik most még az egyenesen haladás tovább a balra kanyarodó sávból, mert hogy még nincs vége a munkálatoknak, tehát azért még a kereszteződés után is benne is van mire nézni. Úgyhogy nyugalom, később használható lesz az a sáv balra, és egyenesen is, és ugye jobbra pedig elkészült a Hétvezér utca felé a haladó sáv. Köszönjük a figyelmet! És az információt is Mike Posner érkezik. 10 perccel fél 10 előtt.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
3: Nyár, szabadság és a Pupilla szenzációs ajánlata. Hoya multifokális lencsék és mindennap szemüveg 30% kedvezménnyel. Pupilla Optika, Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
4: Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum fennutazási irodában. Vár utca 14/B. Neckermann Debrecen.hu.
5: Balmazújváros feltörök. Június 19-én 20-án érkezik a 13. motoros fesztivál. Látványos motoros felvonulás, brutális stunt show, éjszakai motoros bemutató, koncertek, veterán motorok és egész napos gyermekprogramok. Két nap tele élménnyel, szabadsággal és benzinkőzzel. Találkozzunk a Kossuth téren és a Semsei kastélynál.
6: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Gingár Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
7: Kamion, autóbusz, mezőgazdasági munkagép, traktor, alkatrészek, kiegészítők az Optikál Kft-től. Minden, ami a haszongépjárművekhez kell. Online is rendelhet. www.optikalkft.hu.
8: Júniustól Debrecenben a Monostorpályi út 90/B-ben az Autómosó mellett.
9: A reklám után újra
10: Debrecen zenei kedvencei
9: megállás nélkül.
11: Hi, this is James Blunt.
12: Hey.

0: Shaggy és a Bombastic 5 perccel fél 10 után a Best FM-en, ahol a hétfő reggelben két születésnapos televíziós sorozat sztárt szeretnénk köszönteni. Az egyiket ebből a sorozatból tetszenek ismerni.
1: Srácok, elmondok nektek egy oltári sztorit. Annak a történetét, hogy jártam anyátokkal.
2: Mi most büntetésben vagyunk?
1: Nem.
3: Sokáig fog tartani.
1: Igen. 25 évvel ezelőtt, mielőtt apa lettem volna, teljesen más életem volt.
4: Így jártam anyátokkal.
0: Barney Stinson, azaz Neil Patrick Harris, ma lett 53 esztendős, az Így jártam anyátokkal című televíziós sorozatból. A másik pedig egy hölgy, akit, hát igen, a 90-es évek egyik legnépszerűbb televíziós sorozatában, az egyik jó barátként ismerhettünk meg, de az megvan, ugye, hogy a Sikoly filmekben, valamennyi Sikoly filmben játszott Courtney Cox, aki ma 62 esztendős lett, ő a jó barátok Monica Gellerje, úgyhogy énekeljük el a tiszteletére együtt, de mindenki a büdös macskát.
5: Büdös macska, mivel etetnek téged? Mindenki!
6: Büdös macska, nem a te hibád!
5: Monica!
7: Nem visznek állatorvoshoz?
5: Chandler!
8: De nem te vagy a kedvenc házi állatuk?
5: Joey!
9: Lehet, hogy nem vagy egy rózsakert.
5: Rachel!
10: Kinek urra van elszelelt?
5: Aurosz, nincs több énekelni való sajnos. Oké, újra a refrén!
0: Azt írja Judit, hogy de imádtam ezt a sorozatot. Oké, Judit, de melyiket? Az Így jártam anyátokkal, vagy a jó barátok? Boldog születésnapot kívánunk Courtney Coxnak, azaz Monica Gellernek, ez a Rembrandt és az I'll Be There For You.

0: üzletben, irodában, építkezésen, gyárban,
1: bárhol is vagy, ott van veled
0: a Best FM.
1: A Best FM.

gyere kicsi, gyere közelebb, ez a felszólítás akár már Morvai Szűcs Enikőnek is szólhatna, hiszen 3:45 múlt egy perccel, úgyhogy hamarosan sorsolunk egy születésnapi tortát Enikő szíves közreműködésével, ő lesz majd a hétfő délelőtt házigazdája, és ő fogja a névnapi ajándékot sorsolni a Jolánoknak és a Videknek, na meg a Violettáknak, mert ma ők is ünnepelnek. És ma ünnepelni a születésnapját az a görög énekes, aki világhírű ikon lett, Vangelisszel együtt kezdte az Aphrodite's Child nevű progresszív rock együttesben, ő volt az énekes frontember, és a 70-es évek egyik legjellegzetesebb ikonja, szubjektív top 3 Demis Roussostól, akinek ma lenne a 80. születésnapja. A harmadik helyen Rain and Tears.

mindenki emlékezik Demis Roussosra, aki 80 éve született. És mikor is? 2015-ben hagyott itt bennünket. 68 éves volt. Ez a Forever and Ever.

0: Desperado dala volt az utolsó dala mai reggelben.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Mégpedig azzal a Gábor Bettivel, Gábor Bernadettel, aki a Desperado együttes énekesnője volt, és ma ünnepli a születésnapját. Kedves kolléganő, az Isten éltessen, boldog születésnapot kívánunk neked, és hogy még kiknek, arról a délelőtt házigazdája, Morvai Szűcs Enikő beszél önöknek. Szia, Enikő!
2: Szia, Laci, mondom már, és Katonáné Benkő Csilla például ünnepel, Sára is beköszöntik. Egyébként Csilla egy nagyon-nagyon kedves óvónéni, aki nem csak a gyerekeket, de a szülők is nagyon-nagyon szeretik, úgyhogy igazából tényleg kijön mindenkivel. Isten éltessen Csilla sokáig. Szomjú Orosz Csilla is ünnepel. Nagyon sok boldog születésnapot kívánok a főnök asszonyomnak. A múlt hét nem volt neki egyszerű, úgyhogy a mai napját és az egész hetét így hétfőn szeretném szebbé tenni. A munkatársa Anita köszönti. Tóth Emma Pollett is ünnepel, 12 éves lett a mai napon. Korbeák Anitát pedig Zsike, egy régi barátnője, egészen pontosan egy 20 éves barátság köszönti. Nagyon-nagyon jó barátnők vagyunk, mindkettőknek volt nehéz időszaka, de a szülinapjáról soha nem feledkeztem meg. Isten éltessen sokáig. Németh Bajkán Anikó is ünnepel, Agárdi Gabriellát is köszöntjük szívből, Fazekas Gábort is, a szerves mikroanalitika csoport vezetőjét. Isten éltessen téged is sokáig. Sarkadi Dániel is ünnepel, 12 éves lett a mai napon. Kozma Erzsébetet pedig a férje köszönti, illetve hát négyen vagyunk tesók, a tesója is szeretné meglepni. A nővérünk nagyon sokat dolgozik, és szeretnénk neki nagyon sok mindent meghálálni. Isten éltesse őt is sokáig. Párványik Mónika is ünnepel, a családcentrikus Iker testvéremet szeretném meglepni. Nagyon boldog születésnapot kívánunk neki. Hát akkor neked is, hogyha az Iker tesód, Isten éltessen sokáig. Aztán ünnepel Nyírő Zsolt, Sári Szilágyi Kinga és Tájai Kittit, a nagyszülei a 18. születésnapján köszöntik, úgyhogy akkor üdv a felnőttek világában, Kitti, meglátjuk, hogy mikor, és hogy esetleg ma fogod elvinni a tortát, mert hogy mindjárt kiderül, hogy ki viszi el a Monami cukra ezt a tortáját.
3: Igen.
0: Halló, csoportvezető kartárs.
3: Igen.
0: Fazekas Gábor.
3: Így igaz.
0: Jó napot kívánok. Kedves Gábor, ön és a mókusok szeretne erről mesélni?
3: Hát nem igazán.
0: Na, mindenféle fóbiáról hallottunk már, mókufóbiáról még nem. Ön ebben szenved?
3: Mondhatjuk, igen.
0: Konkrét kellemetlen emlék?
3: Nyakamba esett egy, igen.
0: És mi történt?
3: Mindketten megijedtünk.
0: Hát olyan cuki ország az a mókus.
3: Ez egy vérmókus volt, nem volt kellemes ér.
0: Nem? Júj, hát igen, mondjuk, hogy az én nyakamba esett volna egy hasonló, amúgy nagyon cuki mókuska, Misi mókus, lehet, hogy én sem mosolyogtam volna őszintén vissza rá, de aztán jól megúszta a kalandot.
3: Hát én viszonylag igen, a mókusról nem tudok nyilatkozni.
0: Gabi, a kollégáid mind a 23 fő nyilatkoztak arról, hogy amúgy, hogy ki nem állhatod a túrót, annál jobban szereted a káposztás kockát.
3: Ez így van.
0: A mókusokkal ugyanúgy vagy, mint a túróval ezek szerint.
3: Hát igen.
0: És egy málnás brownie torta.
3: Ó, tökéletes.
0: Debrecen kedvenc rádiójának az ajándéka.
3: Köszönöm szépen. Kollégákkal meg majd megbeszélem.
0: Hát remélem. Szóval mi druszák vagyunk. Igaz, hogy engem nem Gábornak, hanem Lacinak hívnak. Fazekas Lacinak. Ez pedig a...
3: Best FM.
0: Boldog ünneplést a 104,6 MHz-en.
3: Köszönöm szépen.
0: Mókuska, mókuska felmászott a fára, inkább le, nem pedig fel. Barátságos jószág, de hát azért az ilyen találkozást nem kívánjuk önöknek sem. Sokkal inkább velünk, akár holnap délelőtt ilyenkor. Mert lehet, hogy az öné lesz a holnapi születésnapi torta. Egy málnás brownie, a Monami kávézó és cukrászda ajándéka, és van egy melans pizza is a reggel informátorának, aki ma Csigéné Novák Anna lett.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ha hiszel, pontosan 10 óra van. Indítjuk a délelőttet Kelly Rowlanddel.

0: Hamarosan életbe lép a MÁV balatoni menetrendje, Erasmus Plus nívódíjat nyert a Szent László Gimnázium, és az egészségfejlesztés PIP programokra is nagy hangsúlyt fektetnek a megyében. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Június 20-ától életbe lép a MÁV balatoni főszezoni menetrendje. A magyar tenger felé évente már több millióan utaznak vonattal, ezért idén is kiemelt figyelmet kap a térség. A vasúti változtatások a gyorsabb és kiszámíthatóbb eljutást szolgálják a nyári csúcsidőszakban, tájékoztat a rádiónkat Váci Viktor, a MÁV csoport szóvívője.
2: Sűrűbb indulásokkal és nagyobb kapacitásokkal közlekednek a vonat és buszjárataink is. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között, több vonat és buszjárat indul a Dunántúlról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. Minden Intercity és Express vonatra kötelező a helyjegyváltása, kerékpárszállítása esetén is érdemes előre megvenni a jegyeket, hogy a kiválasztott járaton legyen lehetséges az utazás.
0: Az Egyesült Államokból érkezett diákokat fogad a Debreceni Nyári Egyetem, számolt be róla az unidep.hu. A többhetes program keretében a hallgatók nem csak a magyar nyelvvel és kultúrával ismerkedhetnek meg, hanem betekintést nyerhetnek a város és az egyetem életébe is. A résztvevők tanórákon, közösségi programokon és kirándulásokon keresztül szerezhetnek személyes tapasztalatokat hazánkról. A nyári egyetem célja, hogy a külföldi hallgatók számára élményszerű módon mutassa be a magyar kultúrát és hagyományokat. Erasmus Plus nívódíjjal ismerték el a Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum egyik projektjét. A program keretében 30 egészségügyi szakképzésben tanuló diák szerezhetett külföldi szakmai tapasztalatot Németországban és Görögországban, írja a Hajdúdorogi Főegyházmegye honlapja. A mobilitás során a tanulók modern egészségügyi technológiákat ismerhettek meg, miközben nyelvi, szakmai és kommunikációs készségeik is fejlődtek. Az intézmény kiemelt figyelmet fordított a hátrányos helyzetű diákok bevonására is. A rangos elismerés komoly visszaigazolása a debreceni iskola nemzetközi és szakmai munkájának. Újabb ülést tartott a Hajdúbiar Vármegyei Felzárkózási Fórum egészségügyi munkacsoportja a Vármegyeházán. Az eseményen bemutatták a tervezett egészségügyi programokat, ezek célja a lakosság egészségtudatosságának növelése. Hangsúlyozzák az önvizsgálat és a tünetfelismerés fontosságát, valamint a korai orvoshoz fordulás szerepét a súlyos szövődmények megelőzésében, számolt be róla a megyei önkormányzat oldala. A kezdeményezés kiemelten kezeli például a hátrányos helyzetű csoportok szűrését is. A projekt részeként egyébként Berettyóújfaluban egészségügyi ismereteket fejlesztő kvízjátékokat szerveztek az idősebbek számára. A hét elején marad a változékony időjárás, az előjelzések szerint a napos felhős időben akár egy nyári záporra, zivatarra is számíthatunk. A hőmérséklet csúcsértéke 25-26 fok körül várható. Kedden sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg, de nyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés. Futó zápor, zivatar, esetleg gyenge zivatar lehet. Hajnalban a legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 14 fok között alakul. A legmelegebb órákban kedden akár 29 fokot is mérhetünk.
1: Debrecen zenei kedvencei változatosan.
3: Munka közben is.

0: már itt vagyunk a hétfő délelőttben, a 104.6-on együtt indítjuk ezt a hetet ilyen szuper napsütéses időben, és remélem, hogy mindenkinek jól indult ez a nap, hogyha nem, akkor én igyekszem segíteni, jó? Zenei kedvencekkel, mert hogy így tudok lényegében. Nos, ahogy már említettük, és Laci is többször is mondta, ugye mától sokkal több rendőrrel találkozhatunk az utakon, elindult egy ellenőrzési akció. Az ittas és bódult állapotban lévő vezetőket próbálják meg kiszűrni. Úton útfélen csak a Best FM, a mikrofonnál pedig Morva is Szűcsenikő. Töltsük együtt a délelőttöt.
1: Csónakos. Itt leszek. Barabás.
2: Itt leszek.
1: Nemecsek.
3: Itt leszek.
1: Leszik.
4: Itt leszek.
1: Richter.
5: Itt leszek.
1: Weiss.
6: Itt leszek.
1: Csele.
7: Itt leszek.
1: Kolnai.
8: Itt leszek.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
1: Reklám. Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mixát Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu. Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum Fan utazási irodában. Vár utca 14/B. Neckermann Debrecen.hu.
2: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliját. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfestival.hu.
3: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Gingár Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
4: Szurkolj! Vásárolj! Nyerj a Fórum Debrecenben a foci VB ideje alatt!
5: Szurkolói sziget, óriás letfal, kanapé és foci, mi kell még? Ha szerencséd van, megnyerheted a Xiaomi 164 cm átmérőjű prémium TV készülékét is.
4: Részletek a Fórum Debrecen weboldalán.
6: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei
6: megállás nélkül.
7: Hey, this is Anastasia.
8: Hello, I'm Calvin Harris.
9: This is Carly Rae Jepsen.
10: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
11: Kuka MC és Richie P. Szevasztok!
12: Bárhol is vagy,
13: bárhol is vagy,
12: ott van veled
13: a Best FM.
12: A Best FM.

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kos, jó paszban van, nincs az a nehéz feladat, amiben ne vágna bele teljes erőbedobással, a munkája sikerrel jár. Bika, a bolygóktól rengeteg energiát kap, ezért bátran belefoghat a legkétségesebb terve megvalósításába, szerelem terén csupa jó dolgot várhat. Ikrek, munkája során hihetetlenül jó érzékkel közelít a dolgokhoz, szinte előre látja a sikerhez vezető utat, vidám estét tölthet a barátai vagy családja társaságában. Rák, tele van kétségekkel, földindulás a munkahelyén, bizonytalanság az egész vonalon, hullámzó kedélyállapot jellemzi a mai napját. Oroszlán, eddig azt kívánta, hogy csend és nyugalom vegye körül, a kívánsága teljesült és már is unatkozik. Nyughatatlan természete hajtja előre az oroszlán jegyűt, ezért halad előre a hivatásában. Szűz, ha érvényesülésén munkálkodik, a csillagok ma nem könnyítik meg a dolgát, vállalkozása, üzleti tárgyalásai komoly próbára tehetik a türelmét. Mérleg. Mostanában romantikus érzelmek vesznek erőt a mérleg jegyűn, nem árt, ha nyitva tartja a szemét, ha egy hosszabb útra indul. Skorpió. A megélhetési gondok feszültté teszik a napját, amíg nem döntött el, hogyan tovább, ne adja fel a biztos bevételt jelentő pénzforrást a vonzó, de bizonytalan ajánlat kedvéért. Nyilas. A munkában menekül a magánélet problémái elől, de ez a munka nem hoz valódi hasznot, az állandó feszültség magyarázatot adhat egészségügyi gondjaira. Bak. Ma rendkívül magabiztos és határozott, eléri azt, hogy az érdeklődés középpontjába kerüljön, ezért meg is tesz mindent, rendkívül büszke arra, amit elért. Vízöntő. Munkájában szorgalmas és kitartó, mindent azonnal el akar érni és lerendezni, tele van szenvedéllyel. Alak. Az utóbbi időben nagyon sokat dolgozott, végre vegye lazábra a dolgokat, így sok mindent elvégezhet.

szólnak Debrecen zenei kedvenceit, 104.6-on a hétfő délelőttben szuper időjárásban lehet részünk, fokozatosan fog emelkedni a hőmérséklet olyannyira, hogy ugye a hétvége felé már igazi kánikulában 30-35 fokos maximumban lehet majd részünk. Ilyenkor már azért szerintem nagyon sokan a vízpart mellé, a tengerpart, a Tiszapart, a Balatonpart valami mellé vágyunk, az a lényeg, hogy víz legyen, víz közelben legyünk és tudjunk egy kicsit pihenni, és hát nyilván nagyon sokan tervezik már azért a nyaralásokat is, és én azt vettem észre egyébként, hogy egyre többen gondolkodnak úgy, hogy nem csak repülővel, hanem akár autóval vagy vonattal is útnak indulnak, és ehhez kapcsolódóan szeretném megemlíteni, amit 3 órája Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentett be, hogy indul az Adria Intercity, idén is éjszakai vonattal lehet majd közvetlenül eljutni a horvát tengerpartra. Ugye korábban úgy volt, hogy idén már nem indítják el, végül is megállapodások születtek ezzel kapcsolatban, és ugyanúgy fog közlekedni Budapest és Split között a közvetlen éjszakai járat, úgyhogy akár ez is lehet egy opció, hogyha valaki nem akar vezetni, de szerintem egyre többen pattannak egyébként autóba, főleg, hogyha Horvátországról vagy mondjuk Olaszországról van szó, ami viszonylag közel van, tehát nem egy Spanyolország, könnyebben el lehet jutni még akkor is, hogyha vezetünk, tökéletesen megoldható, úgyhogy vannak ezek a lehetőségek, de hát nyilván azért ott van a kényelmi funkció, a repülő, ami soha nem fog kimenni igazából a divatból. Nyilván itt már csak azon kell majd mérlegelni az embereknek, hogy mennyit szeretnénk szánni az adott utazásra. Don't worry, érkezik már a folytatásban.

Shakira és a La Tortura, ez szólt itt a Best FM-en a 104.6-on, és egy újabb csalásra szeretném felhívni a figyelmet. Konkrétan szerintem minden hétre tudunk tenni egyet, hogy éppen milyen szolgáltatónak a nevével élnek vissza. Most például a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda nevével ezzel kapcsolatban hamis weboldalt hoztak létre, és azt közölték, hogy a közelmúltban azonosították ezt a doménen elérhető oldalt, ami a rendőrség nevével és annak arculati elemeivel visszaélve próbált bizalmat kelteni a látogatókban, és hát nyilván ilyenkor azért nagyon sok helyen adatokat, szenzitív adatokat kérnek, esetleg bankszámla adatokat, stb. És sokszor ilyenkor az sem kizárt, hogy e-maileket küldenek nekünk, telefonhívások is lehetnek. Egyébként a leggyakoribb csalás az az, amikor banki ügyfélszolgálattól hívnak fel minket, és úgy kérik az adatainkat, hogy valaki nem tudom mennyi pénzt emelt le a számlánkról, és akkor azonosítani kell magunkat, stb. Nagyon-nagyon fontos, hogy semmiféleképpen ne adjuk ki az adatainkat telefonon keresztül, hogyha bármi furcsa pénzmozgást észlelünk saját magunk a bankszámlánkon, akkor mindenféleképpen személyesen menjünk be az adott bankfiókba, és ott próbáljunk meg segítséget kérni. Telefonon keresztül azért ilyen dolgokat nem szoktak elintézni. Úgyhogy nagyon fontos, hogy odafigyeljünk, és védjük az adatainkat. Elton John érkezik a folytatásban.

0: 31 perc múlva, úgyhogy mindjárt érkeznek a hírek. Előtte viszont Eszter út információja, ő írt nekem, hogy korábban a Veselényi utcán találkozott a rendőrökkel. Peti pedig azt jelezte, hogy ő most jött el a Budai Nagyantoron, és úgy tűnik, hogy nem aktív a trafibox. Köszönöm az infókat.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt az Unipass kártya elfogadó helye, a Pupilla Optika támogatja. Pupillaoptika.hu.
0: A Depeche Mode dalával pedig a következő órát indítjuk mindjárt itt a Best FM-en.

0: reklámzenék a munkalendületéhez.
1: A munkalendületéhez.
0: Ez.
1: Ez a Best FM. A kedvencek rádiója.
2: Folyamatosan figyelik a fertőzések alakulását Hajdubiharban, útfelújítás és új park is lesz Zsákán, és erős ellenfelek várhatnak a Lokira a Konferencia Liga selejtezőjében, Szilágyi Jézus.
1: Hírek a Best FM-en.
2: A hepatitis A fertőzések alakulását folyamatosan figyelemmel kísérik Hajdubiharban. A kormányhivatal szakemberei kiemelt figyelmet fordítanak a HAON szerint a járványügyi helyzet nyomon követésére. Szükség esetén pedig további intézkedéseket is bevezetnek. A megbetegedések nem csak Balmazújvárosban, hanem Hajdúhatházon is megjelentek, ahol szintén regisztráltak fertőzött esetet. Az egészségügyi hatóságok hangsúlyozzák a higiéniai szabályok betartásának fontosságát, mivel ez kulcs szerepet játszik a fertőzés megelőzésében. A kormányhivatal szerint a lakosság tájékoztatása és a megelőzés továbbra is elsődleges feladat. A szakemberek pedig arra kérik az embereket, hogy a tünetek jelentkezése esetén mielőbb forduljanak orvoshoz. Zsákán több fejlesztés is előkészítés alatt áll, amelyek a település közlekedését, közterületeit és elhetőségét javítanák a jövőben. A tervek között szerepel a Rákóczi utca szélesítése, a falu központ rendezése, illetve a 47-es főút melletti járda felújítása is. Emellett egy új közpark kialakítása is folyamatban van, amely várhatóan még az idei évben elkészül, írja a HAON. A polgármester szerint a fejlesztések célja a biztonságosabb közlekedés, a rendezettebb településkép és a használhatóbb közösségi terek kialakítása. Érdemes lesz kémlelni az eget a következő napokban. Különleges együttállást figyelhetünk meg kedden és szerdán, napnyugta után a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, melléjük pedig a vékonyabb holdsarló is csatlakozik, mondta rádiónknak Fokter Zoltán, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
3: A bolygókat, illetve a holdat szabad szemmel is jól fogjuk látni, kivéve a Merkurt, mert a Merkur az egy nagyon halvány objektum, tehát a Merkur megfigyelésére mindenféleképpen binokulára, kukkerre lesz szükség, viszont a Jupiter és a Vénusz rendkívül fényesek. Ez az együttállás 21 óra 45 perc után lesz rendkívül látványos, körülbelül 22 óra 20-30 percig, ugye a nyugati horizont felé kell tekinteni, ez azt jelenti, hogy ezek az objektumok éppen lenyugvóban vannak, tehát egész éjszaka nem láthatjuk őket. Nagyon fontos, hogy kitakarásmentes nyugati horizontra van szükségünk.
2: Hamarosan sorsolnak a Konferencia Ligában, bár a szerdai esemény előtt még nem ismert a pontos ellenfél, annyi sejthető, hogy az UEFA várhatóan 4-5 szereplős csoportokra szűkíti a mezőnyt, írja a HAON. A DVSC futball csapata akár olyan kiemelt riválisokat is kaphat, mint az Ajax, Sporting Braga, a Partizan Belgrád, vagy éppen a Panathinaikos, de jöhetnek kevésbé erősnek tartott csapatok is. A debreceniek az előző kiírásokban már szerepeltek Európában, és most is a továbbjutás a cél. A Loki egyébként Ausztriában készül ezekre a selejtezőkre.
1: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
2: A fagyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű térségünkben, de néhol megnövekedhet a felhőzet. Ott eső, zápor, esetleg zivatar is lehet. A nyugati északnyugati szelet élénk, néhol erősebb lökések is kísérhetik. 20-26 fokra számíthatunk a hét elején, kedden is marad a sok napsütés, időnként fátyol gomoly felhők zavarhatják meg ezt a szép napsütéses időt, egy futó záporral pedig fel is frissülhetünk. 29 fok lehet a csúcsvonal.
0: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Reach out.

Egy aktuális kedvencünk a Dracula után is itt vagyunk a 104.6-on, a hétfő délelőttben szólnak a zenei kedvencek. És hát van egy fontos dolog, amit szerintem így a hőmérséklet ingadozással kapcsolatban érdemes megemlíteni, hiszen a lakosság 12-15%-át érinti Magyarországon, vagyis több mint 1 millió ember él migrénnel, legalábbis dr. Párduc Árpád neurológus, a Szegedi Tudományegyetem neurológiai klinikájának a docense szerint, aki most a VMM-nek adott egy interjút ezzel kapcsolatban, és hangsúlyozta, hogy a betegség az nem mindig alul diagnosztizált és alul kezelt. Sok érintett nem is tudja egyébként, hogy migrénes, maximum csak azt mondja, hogy ó, hát elég sokat szokott, ugye, fájni a fejem. Konkrétan, amikor migrénes fejfájásunk van, az agy idegsejtjei fokozottan érzékenyek. Ez vezet fejfájáshoz, fény- és hangérzékenységhez, és sajnos ezek a migrénes rohamok jellemzően akár 4 és 72 óra között is eltarthatnak. A fájdalom pedig gyakran csak féloldali, lüktető jellegű, és persze sajnos a fizikai aktivitás tovább fokozhatja. A neurológus egyébként arra is felhívta a figyelmet, hogy a nők körében 2-szer gyakoribb a migrén, mint a férfiaknál. Ez egyébként főként a hormonális változásokkal magyarázható meg, és a rohamokat kiválthatja többek között a túlzott stressz, az alvás hiány, az időjárás változás és bizonyos ételek vagy alkohol fogyasztás. Nyilván nagy mennyiségben itt most az időjárás változás az, ami a migrént általában kiváltja, de azért oda kell tenni, hogy azért ezt már egy nagyon-nagyon széles spektrumon vizsgálják, és valóban egy nagyon stresszes időszak az alvás hiány is, és hát igen, sajnos bizonyos ételek is ugyanúgy hozzájárulnak. Vannak kezelések, vannak megelőzések, vannak módszerek, de van, aki már nagyon-nagyon sok mindent kipróbált, és még mindig nem vált be nála semmi.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Kertet szépítenél? Most hatalmas akciók várnak a Veki Garden faiskolában, Debrecen és Józsa között. Veki Garden faiskola. Nézd be, megéri!
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum Fan utazási irodában. Vár utca 14/B. Neckermann-Debrecen.hu.
4: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
5: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
6: A reklám után újra
7: Debrecen zenei kedvencei.
6: Megállás nélkül.
8: Hi, this is Craig David.
9: Hey, this is Kylie.
10: Király Viktor vagyok.
11: Hi, this is Madonna.
12: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
6: Ez a Best

Justin Bieber és a Love Yourself, ez szólt itt a Best FM-en a 104.6-on, közben pedig Krista jelezte nekünk, hogy a nagyállomás után az autószalonnál dolgoznak a rendőrök, és hát egy esetleges sebesség túllépés után ezt a vágóhíd budai Ézsiás sarkon kell majd megfizetni. Nekik is 10.000 forintba került a 61 km per órás sebesség, egyébként ott 50-es tábla van, csak óvatosan, megfigyelmesen és a sebességhatárokat betartva közlekedjünk, hogy elkerüljük a kellemetlenségeket. Nos, én pedig ugye korábban a migrénről beszéltem, és arról volt szó, hogy dr. Párdúz Árpád neurológus, a Szegedi Tudomány Egyetem neurológiai klinikájának a docense adott egy interjút a VMN-nek. Ő mondta el, hogy a rohamokat mik válthatják ki egészen pontosan. A hagyományos fájdalomcsillapítók mellett egyébként már bizonyos kezelések is rendelkezésre állnak, úgyhogy érdemes tényleg azért szakemberrel konzultálni a lehetőségekről, hogy pontosan hogyan is lehet csillapítani ezt a tényleg észveszejtő fejfájást. Egyébként a megelőzésben van szerepe az életmódunknak is, mint ahogy minden más betegségben, ennek is egyébként. Fontos felismerni, hogy az egyéni kiváltó tényezőket, például a stresszt, az alváshiány vagy a bizonyos ételek fogyasztása is okozhatja. És szerintem teljesen egyértelmű, hogyha arról beszélünk, hogy valami nem működik rendben a testünkben és a szervezetünkben, akkor mindenféleképpen fontos az életmódunkat vizsgálni elsőként. Hiszen a test abból táplálkozik, amit mi adunk neki. És hogyha nem megfelelő dolgokat viszünk be a szervezetünkbe, akkor bizony nem megfelelően fog működni. A neurológus egyébként összegezte, hogy ma már nem kell együtt élni a migrén okozta szenvedéssel, mert megfelelő orvosi segítséggel, korszerű kezelésekkel jelentősen javítható egyébként a betegek életminősége. Érdemes tényleg felkeresni szakembert. Nyilván nagyon fontos, hogy a rendszeres alvás, akár a migrén napló vezetése és a megfelelő folyadékbevitel is, mert hogy a kiszáradás az gyakori trigger, napi 2-2,5 liter

ételfolyadék fogyasztása is nagyon sokat tud segíteni. Érdemes tehát ezeknek mindenféleképpen utána nézni is, már csak azért is, hogy ne éljünk szenvedésbe. Az Abbodala érkezik a folytatásban. No!

0: Eva Max szólt itt a Zene Rádiójában a 104.6-on, és úton útfélen csak a Best FM, hogyha bármilyen útinformációt látnak, és tudunk ezzel segíteni a hallgatóknak, akkor 500-540 vagy írhatnak is nekem 39-33-104-6. Nos, mindjárt indul a déli kívánság műsor, de előtte még a házassági évfordulósokat és a névnaposokat szeretném meglepni egy melans cukrászta ajándékkal. A Jolánok, a Videk és a Violetták is ma ünnepelnek, úgyhogy már sorsolt a gépem, én hívom is a szerencsés nyertest, és hát remélem, hogy el fogom érni, mert hogy egy óvodában dolgozik.
1: Igen, tessék.
0: Háló, háló, Fábián, Jolánnal beszélek?
1: Igen.
0: Kedves Jolán, éppen nincs most bent a Katica csoportban?
1: Nem, ebédelek.
0: Ó, akkor jó étvágyat kívánok, nem fogom sokáig zavarni, de dolgozik a mai napon is?
1: Igen.
0: Tehát akkor bent van az oviban?
1: Igen.
0: És köszöntötték már a kis apróságok esetleg a mai napon?
1: Nem köszöntöttek még.
0: Na hát pont ezért telefonálok én, mert ők még lehet, hogy kicsik, de a szülők viszont gondoltak Jolika nénire.
1: Ó, de kedvesek, ez komoly. Köszönöm szépen. Egyébként fölismertem a hangod, mert már csak beszéltünk telefonon. Köszönöm,
0: tényleg?
1: A Best FM, gondolom.
0: A Best FM rádió, igen, szia, Morvai Szűcsenikő vagyok.
1: Szia, Fábián, Jolika.
0: Nagyon-nagyon örülök. És hát képzeld el, hogy írtak nekem egészen pontosan, aki nevezett Virágné Kovács Luca, és azt írta megjegyzésként, hogy a Katica csoport névnapja alkalmából köszönti Jolika nénit, a Táncsis Mihály utcai óvi kedves óvónéniét.
1: Ó, de kedvesek, nagyon szépen köszönöm, micsoda meglepetés, de tényleg.
0: Na hát ennek nagyon-nagyon örülök, most már, hogyha befejezted majd az ebédet, akkor be is tudsz menni majd a csoportba és elújságolni, hogy milyen meglepetés ért téged, de lehet, hogy már ott sejtik körülötted sokan. Isten éltessen sokáig.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: A melans cukrászdába fogsz tudni majd ellátogatni, ugyanis ott két főre szól egy nyeremény, sütemény, kávé, egy kis beszélgetés, akár a teraszon, hogyha jó idő lesz, úgyhogy ezt el tudjátok majd fogyasztani, akivel szeretnéd.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon-nagyon szívesen.
1: Na hát, a szülők is, meg a gyerekek is. Na,
0: azt el is hiszem. Nem csak a minden egyes nap, hanem amíg még jobban gondolom.
1: Igen.
0: Örülök neki. Isten éltessen sokáig. Na, legyen szuper napod.
1: Köszönöm szépen.
0: Szia, jó és jó étvágyat.

Pontosan 12 óra van, úgyhogy már is zakatol a déli kívánság műsor, a hírek után belevágunk, úgyhogy írjanak, hívjanak bátran 500-540, itt lehet nekem csörögni, vagy 39-33-104-6, itt pedig az SMS és Viber számunkra jöhetnek az üzenetek. És hát jó étvágyat kívánok mindenkinek az ebédhez. Mutatom, hogy mivel indítunk, mert hogy Zsófi már leadta a kérését, Jonas Blue és a Perfect Strangers érkezik mindjárt kezdésként. Baby,

0: az 500-545.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A legelőket is megviseli az asszály, gyermekvédelmi programhoz csatlakozott a debreceni Szent Anna bölcsöde. Nem indul a BL-ben a DVSC, az Európa Ligát választja a csapat, Szilágyi Jézus vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Az elmúlt napokban érkezett csapadéknak örülnek a gazdálkodók, igaz, a lehullott mennyiség továbbra sem elegendő. Az asszály nem csak a szántóföldi növényeket, hanem a legelőket is megviseli, veszélyeztetve ezzel az állattartást, hangsúlyozta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke.
3: Minden csepp csapadéknak nagyon örül a mezőgazdaság, mindegyik ágazata, nem csak a növénytermesztési és a kertészeti kultúrákban, hanem az állattartás tekintetében a legelőre alapozott tartástechnológiánál elengedhetetlen a csapadék. Szeretnénk többet kapni, de sajnos csak a felső rétegben van ez kevés, több centiméter mélyen hiányzik az a mennyiség, amit folyamatosan ellenőriznek, és sajnos vannak olyan területei az országnak, ahol a állatok takarmányozása veszélybe kerül.
2: Ismét megkezdődött a közterületek kaszálása Debrecenben, számolt be róla a Dehír. A város több pontján dolgoznak a szakemberek annak érdekében, hogy rendezettebb és biztonságosabb környezet fogadja a lakókat. A munkálatok egy hónapos szünet után folytatódnak, és a következő időszakban számos közparkot, zöld területet és útmenti szakaszt érintenek majd. A munkálatok ütemezetten zajlanak, így a szakemberek fokozatosan haladnak végig a város különböző részein. Gyermekvédelmi programhoz csatlakozott a debreceni Szent Anna bölcsöde. A Hajdúbihari rendőrfőkapitányság nemrég indította útjára a gyermek mindenek felett bűnmegelőzési programját. Az együttműködés célja a gyermekvédelem hatékonyságának növelése, a megelőzés erősítése és a szakmai támogatás biztosítása. A program keretében Bogdán Zsolt törzzászló segíti a kisgyermeknevelők munkáját, valamint lehetőség nyílik a konzultációkra, esett megbeszélésekre és képzésekre is. A görögkatolikus bölcsöde hangsúlyozta, a gyermekek biztonságának és jóllétének megteremtése közös felelősség, írja a Hajdúdorogi Főegyházmegye honlapja. Anyagi és szakmai okok miatt nem nevezett a női kézilabda bajnokok ligája következő idényére a DVSC. A klub közlése szerint a központi támogatásokra szóló bizonytalan információk, valamint az EHF jelenlegi rendszere miatt a BL szereplés jelentős veszteséget okozott volna. Emellett irányító poszton két kulcsjátékos, Jovana Jovovics és Szabó Nina sérülése is nehezíti a helyzetet. A debreceniek ezért a kisebb költséggel járó Európa Liga indulást választották, európai sikereket céloznak meg.
4: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
2: Változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan főként az északkeleti tájakon alakulhat ki kisebb eső, futózápor, zivatar. A délnyugati tájak kivételével élénk, erős lesz a nyugati északnyugati szél. Napközben 21-26 fokra van kilátás.
5: Célállomás
0: Debrecen.
5: Pozíció
0: 104,3.

0: egy igazi hűsítő zenei kedvenc váránk a nyár, ez szólt itt a Best FM-en a 104.6-on, Claudia választása, viszont csörgött Peti is, és ő is szeretne üzenni. Szia, hallgatlak!
1: Összes AKS-es dolgozónak, aki most kezdi majd az délutános műszakot, kitartás nekik, hogy nem sokára pihenés van.
0: Oké, rajtam nem múlik, jó munkát kívánok nekik, és szólnak a további zenei kedvencek, kérjék akár az 500-540-es telefonszámon, és így tudunk egy kicsit beszélgetni, vagy írhatnak is 39 33 104-6.

A beépített szépség betétdala szólt itt a Best FM-en a 104.6-on, most pedig Kevin választással érkezik Horváth Tamás és a Tiszánál, aztán majd jön Tomikes és az Espresso Macchiato Sanyi kérésére. A forró drót 500-540, itt várom továbbra is a zenei kéréseket.

0: Espresso macchiato.
1: Tomi kis dolog közben hívott minket Norbi, hogy szeretné az anyukáját Jolánt köszönteni, aki egyébként egy kis zöldségesben dolgozik, és reméli, hogy most is hallgatja a rádiót, hiszen mindig a Best FM szól, az egyik nagy kedvencével Dobrádi Ákos és a Fekete Gyémánt. Istenetes, sőt, sokáig aztán Train és a Drive-By is érkezik, mindjárt évi választására.

0: Budallal.
1: A munka is jobban pörög.
2: A munka is jobban pörög.
1: Best FM.
2: Best FM.
1: Ha kell a plusz energia.
3: Hamarosan életbe lép a MÁV balatoni menetrendje. Erasmus Plus nívódíjat nyert a Szent László gimnázium, és az egészségfejlesztés PIP programokra is nagy hangsúlyt fektetnek a megyében. Szilágyi Jézus vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Június 20-ától életbe lép a MÁV balatoni főszezoni menetrendje. A magyar tenger felé évente már több millióan utaznak vonattal, ezért idén is kiemelt figyelmet kap a térség. A vasúti változtatások a gyorsabb és kiszámíthatóbb eljutást szolgálják a nyári csúcsidőszakban, tájékoztat a rádiónkat Váci Viktor, a MÁV csoport szóvívője.
4: Sűrűbb indulásokkal és nagyobb kapacitásokkal közlekednek a vonat és buszjárataink is. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között, több vonat és buszjárat indul a Dunántúlról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. Minden Intercity és Express vonatra kötelező a helyjegy váltása, kerékpárszállítása esetén is érdemes előre megvenni a jegyeket, hogy a kiválasztott járaton legyen lehetséges az utazás.
3: Az Egyesült Államokból érkezett diákokat fogad a Debreceni Nyári Egyetem, számolt be róla az unidep.hu. A többhetes program keretében a hallgatók nem csak a magyar nyelvvel és kultúrával ismerkedhetnek meg, hanem betekintést nyerhetnek a város és az egyetem életébe is. A résztvevők tanórákon, közösségi programokon és kirándulásokon keresztül szerezhetnek személyes tapasztalatokat hazánkról. A nyári egyetem célja, hogy a külföldi hallgatók számára élményszerű módon mutassa be a magyar kultúrát és hagyományokat. Erasmus Plus nívódíjjal ismerték el a Szent László görögkatolikus gimnázium és technikum egyik projektjét. A program keretében 30 egészségügyi szakképzésben tanuló diák szerezhetett külföldi szakmai tapasztalatot Németországban és Görögországban, írja a Hajdúdorogi Főegyházmegye honlapja. A mobilitás során a tanulók modern egészségügyi technológiákat ismerhettek meg, miközben nyelvi, szakmai és kommunikációs készségeik is fejlődtek. Az intézmény kiemelt figyelmet fordít

0: ott a hátrányos helyzetű diákok bevonására is. A rangos elismerés komoly visszaigazolása a debreceni iskola nemzetközi és szakmai munkájának. Újabb ülést tartott a Hajdubiar Vármegyei Felzárkózási Fórum egészségügyi munkacsoportja a Vármegyeházán. Az eseményen bemutatták a tervezett egészségügyi programokat, ezek célja a lakosság egészségtudatosságának növelése. Hangsúlyozzák az önvizsgálat és a tünetfelismerés fontosságát, valamint a korai orvoshoz fordulás szerepét a súlyos szövődmények megelőzésében, számolt be róla a megyei önkormányzat oldala. A kezdeményezés kiemelten kezeli például a hátrányos helyzetű csoportok szűrését is. A projekt részeként egyébként Berettyóújfaluban egészségügyi ismereteket fejlesztő kvízjátékokat szerveztek az idősebbek számára.
1: Hogy a nyár mindig zavartalan legyen. Az időjárás jelentést a Kósza Profil, az árnyékolók, a szúnyoghálók forgalmazója és kivitelezője támogatja. kosaprofil.hu.
0: A hét elején marad a változékony időjárás, az előjelzések szerint a napos felhős időben akár egy nyári záporra, zivatarra is számíthatunk. A hőmérséklet csúcsértéke 25-26 fok körül várható. Kedden sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg, de nyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés. Futó zápor, zivatar, esetleg gyenge zivatar lehet. Hajnalban a legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 14 fok között alakul. A legmelegebb órákban kedden akár 29 fokot is mérhetünk.
2: A hírek után folytatódik az Éri Kívánság műsor.
3: Ön kérte már kedvencét?
2: Hívja az 500-541-et.

0: kívánság műsorba, Stefan.
1: Jó, kívánok, hogy a izét kigyen, és szeretnék kérni egy számot. Kubik Zoltánnak barátjától, Bond Bond együttestől a Nem vagyok James.
0: Valamilyen üzenet?
1: Ennyi csak, hogy bajusz.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újra megtelik zenével a nagy erdő. Visszatérnek a szabadtéri színpadi koncertek. Érkezik az Edda Művek Unplugged Symphonic, Kökény Attila és Rakoncai Viktor Lengyel Johannával, Charlie, az Irigy Hónajmirigy 35 éves jubileumi koncertje, majd Dés László és vendégei varázsolják el a közönséget. Zeng az erdő, júniustól augusztusig a nagyerdei szabadtéri színpadon. Zene erdő, igazi zenei élmény a fák alatt.
2: Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum fennutazási irodában. Vár utca 14/B. neckermanndebrecen.hu.
3: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
5: A reklám után újra
2: Debrecen zenei kedvencei.
5: Megállás nélkül.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hey, this is Justin Timberlake.
8: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
9: Hello, I'm Phil Collins.
5: Bárhol is vagy.
10: Bárhol is vagy.
5: Ott van veled.
2: A Best FM.
5: A Best FM.

0: Kívánság műsorba, Stefan.
1: Jó napot kívánok, én Fülöpné Anikó vagyok. Most voltunk 50 éves házasok a férjemmel.
0: Szívből gratulálok.
1: És szeretnék neki küldeni egy szép számot, hogy Korda Gyuritól. Na, mamma mi, na, az jó lesz.
0: A mamma Maria?
1: Igen, a mamma, a szép, igen.
0: Jó, rendben, akkor sok boldogságot kívánok. Én jó egészséget. Kívánok.
1: Nagyon szeretem, és tényleg leértük az életet együtt, és boldogan, ikert lányaink vannak, egy nagy 16 éves unokánk, és szeretetben, boldogságban mindenkinek ezt kívánom. Nagyon szeretem a rádiót, mindig ezt hallgatom, és boldog átad, hogy ezt megértük, ezt az 50 évet, mert ez nagyon hosszú idő, meg nagyon szép idő szerintem.
0: Az biztos, az biztos. Nagyon örülök. Rendben, nagyon jó egészséget kívánok, és tényleg további boldog hosszú házasságot.
1: Nagyon szépen köszönöm, viszont
0: hallásra.

Bibirex oldala közben írt nekünk Palika, hogy sziasztok, szeretném a páromat Noémit meglepni egy dallal, vizsgai időszak van éppen neki, és nagyon-nagyon feszült, viszont én maximálisan mellette állok, de hamarosan túl leszünk rajta. Ez már a Be With You a folytatásban Noéminek, és kitartást, igen, egy vizsgai időszak azért keményen megtépázza az idegrendszerünket.

Összesen 3 percünk maradt a déli kívánság műsorból, de kihasználom az utolsó másodperceket is, szóval Vévés a kalandor érkezik már Evelyn választására, aztán pedig indul az egyórás a zenei maraton, a délutánt pedig, mint ahogy mindig most is, Balogh Vilivel tölthetik majd. Sokkal nagyobb rendőri jelenlétre számíthatunk az utakon, ugye, ahogy már többször is említettük, ez egész héten így lesz. Csak óvatosan, figyelmesen is persze a sebességhatárokat betartva közlekedjünk, mert tudják, mindenkit hazavárnak. Holnap találkozunk 10 óra után az Éteren keresztül, újra itt leszek, és együtt rádiózunk majd itt a Best FM-en. Az elmúlt 4 órában Morvai Szűcsenikőt hallották. Hello!

0: Vidám zenék a munka lendületéhez.
1: A munka lendületéhez.
0: Ez
1: a Best FM. A kedvencek rádiója.
2: Folyamatosan figyelik a fertőzések alakulását Hajdubiharban. Útfelújítás és új park is lesz Zsákán, és erős ellenfelek várhatnak a Lokira a Konferencia Liga selejtezőjében. Szilárd Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: A hepatitis A fertőzések alakulását folyamatosan figyelemmel kísérik Hajdúbiharban. A kormányhivatal szakemberei kiemelt figyelmet fordítanak a HAON szerint a járványügyi helyzet nyomon követésére. Szükség esetén pedig további intézkedéseket is bevezetnek. A megbetegedések nem csak Balmazújvárosban, hanem Hajdúhatházon is megjelentek, ahol szintén regisztráltak fertőzött esetet. Az egészségügyi hatóságok hangsúlyozzák a higiéniai szabályok betartásának fontosságát, mivel ez kulcs szerepet játszik a fertőzés megelőzésében. A kormányhivatal szerint a lakosság tájékoztatása és a megelőzés továbbra is elsődleges feladat. A szakemberek pedig arra kérik az embereket, hogy a tünetek jelentkezése esetén mielőbb forduljanak orvoshoz. Zsákán több fejlesztés is előkészítés alatt áll, amelyek a település közlekedését, közterületeit és elhetőségét javítanák a jövőben. A tervek között szerepel a Rákóczi utca szélesítése, a falu központ rendezése, illetve a 47-es főút melletti járda felújítása is. Emellett egy új közpark kialakítása is folyamatban van, amely várhatóan még az idei évben elkészül, írja a HAON. A polgármester szerint a fejlesztések célja a biztonságosabb közlekedés, a rendezettebb településkép és a használhatóbb közösségi terek kialakítása. Érdemes lesz kémlelni az eget a következő napokban. Különleges együttállást figyelhetünk meg kedden és szerdán, napnyugta után a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, melléjük pedig a vékonyabb holdsarló is csatlakozik, mondta rádiónknak Fogter Zoltán, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
3: A bolygókat, illetve a holdat szabad szemmel is jól fogjuk látni, kivéve a Merkurt, mert a Merkur az egy nagyon halvány objektum, tehát a Merkur megfigyelésére mindenféleképpen binokulára, kukkerre lesz szükség, viszont a Jupiter és a Vénusz rendkívül fényesek. Ez az együttállás 21 óra 45 perc után lesz rendkívül látványos, körülbelül 22 óra 20-30 percig. Ugye a nyugati horizont felé kell tekinteni, ez azt jelenti, hogy ezek az objektumok éppen lenyugvóban vannak, tehát egész éjszaka nem láthatjuk őket. Nagyon fontos, hogy kitakarásmentes nyugati horizontra van szükségünk.
2: Hamarosan sorsolnak a Konferencia Ligában. Bár a szerdai esemény előtt még nem ismert a pontos ellenfél, annyi sejthető, hogy az UEFA várhatóan 4-5 szereplős csoportokra szűkíti a mezőnyt, írja a HAON. A DVSC futballcsapata akár olyan kiemelt riválisokat is kaphat, mint az Ajax, Sporting Braga, a Partizan Belgrád, vagy éppen a Panathinaikos, de jöhetnek kevésbé erősnek tartott csapatok is. A debreceniek az előző kiírásokban már szerepeltek Európában, és most is a továbbjutás a cél. A Loki egyébként Ausztriában készül ezekre a selejtezőkre. A fagyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű térségünkben, de néhol megnövekedhet a felhőzet. Ott eső, zápor, esetleg zivatar is lehet. A nyugati északnyugati szelet élénk, néhol erősebb lökések is kísérhetik. 20-26 fokra számíthatunk a hét elején. Kedden is marad a sok napsütés. Időnként fátyol gomoly felhők zavarhatják meg ezt a szép napsütéses időt. Egy futó záporral pedig fel is frissülhetünk. 29 fok lehet a csúcs holnap.
4: Hogy otthon mindig jó legyen a klíma, az időjárás jelentést a Kósza Profil, a minőségi ajtók, ablakok forgalmazója és kivitelezője támogatja. kosaprofil.hu. A hírek

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megnyitott a környék legújabb McDonald's étterme. A hamisítatlan McKis élmény most már Hajdúböszörményben is elérhető. Látogass el a böszörményi McDonald'sba, és legyen részese egy újabb incsiklandó McKis élménynek.
3: Szurkolj! Vásárolj! Nyerj a Fórum Debrecenben a foci VB ideje alatt!
4: Szurkolói sziget, óriás lett fal, kanapé és foci, mi kell még? Ha szerencséd van, megnyerheted a Xiaomi 164 cm átmérőjű prémium TV készülékét is.
3: Részletek a Fórum Debrecen weboldalán.
5: Ajtó, ablak, árnyékolás, kózaprofil.hu. Ha kint tartaná a hőséget, a hideget, az esőt, a szúnyogokat, a gyanús alakokat, vagy ha éppen nyitna a világra. Kózaprofil, ajtó, ablak, árnyékolás, kózaprofil.hu. Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
6: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliát! Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfestival.hu.

0: A legelőket is megviseli az asszály, gyermekvédelmi programhoz csatlakozott a debreceni Szent Anna bölcsöde. Nem indul a BL-ben a DVSC, az Európa Ligát választja a csapat, Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Az elmúlt napokban érkezett csapadéknak örülnek a gazdálkodók, igaz, a lehullott mennyiség továbbra sem elegendő. Az asszály nem csak a szántóföldi növényeket, hanem a legelőket is megviseli, veszélyeztetve ezzel az állattartást, hangsúlyozta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke.
2: Minden csepp csapadéknak nagyon örül a mezőgazdaság, mindegyik ágazata, nem csak a növénytermesztési és a kertészeti kultúrákban, hanem az állattartás tekintetében a legelőre alapozott tartástechnológiánál elengedhetetlen a csapadék. Szeretnénk többet kapni, de sajnos csak a felső rétegben van, ez kevés, több centiméter mélyen hiányzik az a mennyiség, amit folyamatosan ellenőriznek, és sajnos vannak olyan területei az országnak, ahol a állatok takarmányozása veszélybe kerül.
0: Ismét megkezdődött a közterületek kaszálása Debrecenben, számolt be róla a Dehír. A város több pontján dolgoznak a szakemberek annak érdekében, hogy rendezettebb és biztonságosabb környezet fogadja a lakókat. A munkálatok egy hónapos szünet után folytatódnak, és a következő időszakban számos közparkot, zöld területet és útmenti szakaszt érintenek majd. A munkálatok ütemezetten zajlanak, így a szakemberek fokozatosan haladnak végig a város különböző részein. Gyermekvédelmi programhoz csatlakozott a debreceni Szent Anna bölcsöde. A Hajdúbihari rendőrfőkapitányság nemrég indította útjára a gyermek mindenek felett bűnmegelőzési programját. Az együttműködés célja a gyermekvédelem hatékonyságának növelése, a megelőzés erősítése és a szakmai támogatás biztosítása. A program keretében Bogdán Zsolt törzzászló segíti a kisgyermeknevelők munkáját, valamint lehetőség nyílik a konzultációkra, esett megbeszélésekre és képzésekre is. A görögkatolikus bölcsöde hangsúlyozta, a gyermekek biztonságának és jóllétének megteremtése közös felelősség, írja a Hajdúdorogi Főegyházmegye honlapja. Anyagi és szakmai okok miatt nem nevezett a női kézilabda bajnokok ligája következő idényére a DVSC. A klub közlése szerint a központi támogatásokra szóló bizonytalan információk, valamint az EHF jelenlegi rendszere miatt a BL szereplés jelentős veszteséget okozott volna. Emellett irányító poszton két kulcsjátékos, Jovana Jovovics és Szabó Nina sérülése is nehezíti a helyzetet. A debreceniek ezért a kisebb költséggel járó Európa Liga indulást választották, európai sikereket céloznak meg. Változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan főként az északkeleti tájakon alakulhat ki kisebb eső, futózápor, zivatar. A délnyugati tájak kivételével élénk, erős lesz a nyugati északnyugati szél. Napközben 21-26 fokra van kilátás.
1: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
3: Köszönjük szépen a híreket. Hello Debrecen, délután 3 óra van. Biztos vagyok benne, hogy önök ma is gyönyörűek és csodálatosak. Mi pedig próbálunk hát legalább zenében felnőni önökhöz. Hozzuk a legnagyobb kedvenceket, hogy gyorsabban repüljön a munkaidő. Itt van Lee Kelly és az I Follow Rivers.

0: Ano és a Starboy, itt a Best FM-en, Debrecen kedvencei között a 104.6-on, jó munkát mindenkinek. Kicsit besegítünk azoknak, akik esetleg úton vannak. Trafia 48-ason, Vámos Pércs előtt nem sokkal, ellenőrzés van létabértesen a Kassai úton, és a mi híreink szerint Szoboszló belterületén a Debreceni úton is kint vannak a rendőrök.
1: Jó utat kíván a Best FM.
0: Na, ha már trafipax meg rendőrök, akkor mi más is jöhetne, mint...
2: 1, 2, polizei, 3, 4, grenadier, 5, 6, alte kek, 7, 8, gute nacht.

0: szíven árt, puten árt.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Kertet szépítenél? Most hatalmas akciók várnak a Veki Garden Fa iskolában, Debrecen és Józsa között. Veki Garden Fa iskola. Nézd be, megéri! Hello klímások! Ez a nyárindító Fisher klíma ajánlat neked szól. Ha ebben a hónapban az iStar nagykedben Fisher klímát vásárolsz, akkor egyedi kedvezmények mellett ajándékokat is kapsz. iStar klíma nagyked Debrecen, Galamb utca 6, istar.hu. Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum fennutazási irodában. Vár utca 14/B. neckermanndebrecen.hu. Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
4: A reklám után újra
5: Debrecen zenei kedvencei.
4: Megállás nélkül.
6: Hi, this is James Blunt.
7: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
8: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
9: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Bárhol is vagy. Ott van veled.
10: A Best FM.

maradnak fönt hajnal 3-ig, sőt, inkább 5-ig a meccs végéig egy Irán Új-Zéland miatt. Minden esetre jó szurkolást mindenkinek. És közben pedig Best FM a háttérben, természetesen, az is fontos. Jön Oroszlán Szonya és Bebe. És a micsoda nő ez a férfi.

A Best FM-et hallgatják a 104.6-on, és még egyszer mondom, a Budai Nagy Antalon működik a Trafi Box, úgyhogy ott még a szokásosnál is óvatosabban közlekedjenek. És az elmúlt napokban pedig hát tulajdonképpen országos figyelmet kapott a Debreceni Egyetem tér átalakítása. Több látványtervet is közzétették, és erről sokan sokféle véleményt elmondtak, hogy így finoman fogalmazzak. Most viszont a legfontosabbak véleményét is szeretnék kikérni az átalakítással kapcsolatban. A miénkét, debreceniekét. Az unidep.hu oldalra, az egyetem honlapjára fölkerült egy kérdőív, hogyha van egy kis idejük, akkor töltsék ki, és ezzel önök is beleszólhatnak abba, hogy milyen legyen majd az egyetem előtti tér. Tehát ezt a kérdőívet megtalálják az egyetem honlapján, az unidep.hu oldalon. A legjobb zenéket pedig itt találják nálunk, például most Rita óra énekel.

0: hallgatják a 104.6-on. A hírek után pedig jön egy dal, ami hát az utóbbi hónapokban lett sláger, de a hírek szerint már egy 4-5 évvel ezelőtt elkészült, csak David Guetta nem találta meg hozzá a megfelelő énekest, azért sokáig az asztalfiókban pihent, aztán hirtelen két énekest is talált hozzá. Erről a dalról van szó. David Guetta, Teddy Swims és Tones and I, és a gang-gang-gang, mindjárt.
1: Hamarosan életbe lép a MÁV balatoni menetrendje. Erasmus Plus nívódíjat nyert a Szent László gimnázium, és az egészségfejlesztés PIP programokra is nagy hangsúlyt fektetnek a megyében. Szilágyi Jézus vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Június 20-ától életbe lép a MÁV balatoni főszezoni menetrendje. A magyar tenger felé évente már több millióan utaznak vonattal, ezért idén is kiemelt figyelmet kap a térség. A vasúti változtatások a gyorsabb és kiszámíthatóbb eljutást szolgálják a nyári csúcsidőszakban, tájékoztat a rádiónkat Váci Viktor, a MÁV csoport szóvívője.
3: Sűrűbb indulásokkal és nagyobb kapacitásokkal közlekednek a vonat és buszjárataink is. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között, több vonat és buszjárat indul a Dunántúlról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. Minden Intercity és Express vonatra kötelező a helyjegyváltása, kerékpárszállítása esetén is érdemes előre megvenni a jegyeket, hogy a kiválasztott járaton legyen lehetséges az utazás.
1: Az Egyesült Államokból érkezett diákokat fogad a Debreceni Nyári Egyetem, számolt be róla az unidep.hu. A többhetes program keretében a hallgatók nem csak a magyar nyelvvel és kultúrával ismerkedhetnek meg, hanem betekintést nyerhetnek a város és az egyetem életébe is. A résztvevők tanórákon, közösségi programokon és kirándulásokon keresztül szerezhetnek személyes tapasztalatokat hazánkról. A nyári egyetem célja, hogy a külföldi hallgatók számára élményszerű módon mutassa be a magyar kultúrát és hagyományokat. Erasmus Plus nívódíjjal ismerték el a Szent László görögkatolikus gimnázium és technikum egyik projektjét. A program keretében 30 egészségügyi szakképzésben tanuló diák szerezhetett külföldi szakmai tapasztalatot Németországban és Görögországban, írja a Hajdúdorogi Főegyházmegye honlapja. A mobilitás során a tanulók modern egészségügyi technológiákat ismerhettek meg, miközben nyelvi, szakmai és kommunikációs készségeik is fejlődtek. Az intézmény kiemelt figyelmet fordított a hátrányos helyzetű diákok bevonására is. A rangos elismerés komoly visszaigazolása a debreceni iskola nemzetközi és szakmai munkájának. Újabb ülést tartott a Hajdúbiar Vármegyei Felzárkózási Fórum egészségügyi munkacsoportja a Vármegyeházán. Az eseményen bemutatták a tervezett egészségügyi programokat, ezek célja a lakosság egészségtudatosságának növelése. Hangsúlyozzák az önvizsgálat és a tünetfelismerés fontosságát, valamint a korai orvoshoz fordulás szerepét a súlyos szövődmények megelőzésében, számolt be róla a megyei önkormányzat oldala. A kezdeményezés kiemelten kezeli például a hátrányos helyzetű csoportok szűrését is. A projekt részeként egyébként Berettyóújfaluban egészségügyi ismereteket fejlesztő kvízjátékokat szerveztek az idősebbek számára. A hét elején marad a változékony időjárás, az előjelzések szerint a napos felhős időben akár egy nyári záporra, zivatarra is számíthatunk. A hőmérséklet csúcsértéke 25-26 fok körül várható. Kedden sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg, de nyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés. Futó zápor, zivatar, esetleg gyenge zivatar lehet. Hajnalban a legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 14 fok között alakul. A legmelegebb órákban kedden akár 29 fokot is mérhetünk.
4: Hogy a nyár mindig zavartalan legyen, az időjárás jelentést a Kósza Profil, az árnyékolók, a szúnyoghálók forgalmazója és kivitelezője támogatja. kosaprofil.hu.
0: Köszönjük szépen, ez itt a Best FM a 104.6-on, 16.03, ugyanúgy nem is fájt annyira ez a hétfő, viszonylag gyorsan elrepült, remélem, hogy mi is segítettünk benne, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha tehetik, akkor go haza, és a délutáni csúcsforgalomban a hazaúton is. Csak a Best FM, csak a 104.6. Jön David Guetta, Teddy Swims és Tones and I, és a Gong, gong, gong.

0: Katy Perry és a Hot and Cold.
1: A Slágerek rádiója.
0: Segítünk hazajutni. Ne felejtsék el, hogy a Budai-Nagy Antalon továbbra is működik a Trafibox. A Balmazújvárosi úton, a Füredi kereszteződés után a városból kifelé pedig egy sávra szűkül a forgalom, ugye ott még mindig dolgoznak. Nagyon sokan beszorulnak és próbálnak utána átsorolni, és ez nagyon nagy torlódásokat okozott. Már napközben is, amikor még nem volt itt a délutáni csúcs, nyilván most sem egyszerű a helyzet. Hát próbáljuk ott egy kicsit segíteni egymást, hogy mindenkinek egy kicsit könnyebb legyen. Mi pedig közben adjuk a ritmust most Kozombolis dalával. Ez a zenétől felforra vélem.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Önök kérték? Az Autovallis Debrecennél mi elhoztuk? A Kia újra elérhető Debrecenben, hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovallisdebrecen.hu
3: Kia. Movement that inspires.
4: Hello, klímások! Ez a nyárindító Fisher klíma ajánlat neked szól. Ha ebben a hónapban az iStar nagy kedben Fisher klímát vásárolsz, akkor egyedi kedvezmények mellett ajándékokat is kapsz. iStar klíma nagy kedv Debrecen, Galamb utca 6, istar.hu.
5: Képzeld el az esküvődet, ahol a nap lemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
6: Újra megtelik zenével a nagy erdő. Visszatérnek a szabadtéri színpadi koncertek. Érkezik az Edda művek Unplugged Symphonic, Kökény Attila és Rakoncai Viktor Lengyel Johannával, Charlie, az Irigy Hónai Mirigy 35 éves jubileumi koncertje, majd Dés László és vendégei varázsolják el a közönséget. Zeng az erdő, júniustól augusztusig a nagyerdei szabadtéri színpadon. Zeneerdő, igazi zenei élmény a fák alatt.
7: Ízek, fények, művészet a múzeumok éjszakáján.
8: Június 20-án 16 órától éjfélig a Déri Múzeum, a Medgyesi Emlékkiállítás és a Debreceni Irodalomháza varázslatos estére hívja Debrecen. Népi játszótér, tűzzsonglőrök, koncertek, a Törpetortagyár vidám programja, Szundi bácsi, Víg János pékmester kenyérkóstolója, Szendrei Bence kimcsije és fűszerbemutatója vár mindenki.
7: Múzeumok éjszakája a Déri Múzeumban. Látni, hallani, érezni, kóstolni. Jegyek elővételben és online is. Dérimúzeum.hu.
9: A reklám után újra
7: Debrecen zenei kedvencei.
9: Megállás nélkül.
10: Hey, this is Anastasia.
11: Hello, I'm Calvin Harris.
12: This is Carly Rae Jepsen.
13: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
14: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
15: Bárhol is vagy.
16: Bárhol is vagy.
15: Ott van veled.
17: A Best FM.
15: A Best FM.

Óvatosan a délutáni csúcsban a Bestet hallgatják a 104.6-on. A Budai Nagyantalon ma délután is működik a Trophy Box, de szerintem ott már rutinból lassít egy kicsit mindenki. És fontos tudni azt is, hogy ezen a héten egy picit másképp közlekedik a 13-as autóbusz, ugyanis a Balázsházi Technikumban az év végén változott a tanítási rend. A lényeg, hogy reggel a 717-es és a 719-es rásegítők nem indulnak a Zégnár térről, Pallagról pedig nem közlekedik a héten a 13-25-ös és a 14-20-as rásegítő járat, de a DKV honlapján megtalálják a részleteket, hogyha ezt most nem sikerült megjegyezni. Jó utat mindenkinek! Dalt kértek már? Ideje, lassan kívánságműsor, 5-kor kezdünk, az 500-540-en már hívhatnak, de addig még belefér a Cosmix.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megnyitott a környék legújabb McDonald's étterme. A hamisítatlan megkísélmény most már Hajdú Böszörményben is elérhető. Látogass el a Böszörményi McDonald'sba, és legyen részese egy újabb incsiklandó megkísélménynek.
3: Kamion, autóbusz, mezőgazdasági munkagép, traktor, alkatrészek, kiegészítők az Optikál Kft-től. Minden, ami a haszongépjárművekhez kell. Online is rendelhet. www.optikalkft.hu.
4: Júniustól Debrecenben, a Monostorpályi út 90/B-ben, az Autómosó mellett.
5: Halmazújváros feltörök. Június 19-én, 20-án érkezik a 13. motoros fesztivál. Látványos motoros felvonulás, brutális stunt show, éjszakai motoros bemutató, koncertek, veterán motorok és egész napos gyermekprogramok.
6: Két nap tele élménnyel, szabadsággal és benzingőzzel.
5: Találkozzunk a Kossuth téren és a Semsei kasténál.
7: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
8: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliját! Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
1: Ez reklám volt.
9: A Best FM-en.
10: Folyamatosan figyelik a fertőzések alakulását Hajdubiharban. Útfelújítás és új park is lesz Zsákán. És erős ellenfelek várhatnak a Lokira a Konferencia Liga selejtezőjében. Szilágyi Jézus vagyok.
9: Hírek a Best FM-en.
10: A hepatitis A fertőzések alakulását folyamatosan figyelemmel kísérik Hajdúbiharban. A kormányhivatal szakemberei kiemelt figyelmet fordítanak a HAON szerint a járványügyi helyzet nyomon követésére. Szükség esetén pedig további intézkedéseket is bevezetnek. A megbetegedések nem csak Balmazújvárosban, hanem Hajdúhatházon is megjelentek, ahol szintén regisztráltak fertőzött esetet. Az egészségügyi hatóságok hangsúlyozzák a higiéniai szabályok betartásának fontosságát, mivel ez kulcs szerepet játszik a fertőzés megelőzésében. A kormányhivatal szerint a lakosság tájékoztatása és a megelőzés továbbra is elsődleges feladat. A szakemberek pedig arra kérik az embereket, hogy a tünetek jelentkezése esetén mielőbb forduljanak orvoshoz. Zsákán több fejlesztés is előkészítés alatt áll, amelyek a település közlekedését, közterületeit és elhetőségét javítanák a jövőben. A tervek között szerepel a Rákóczi utca szélesítése, a falu központ rendezése, illetve a 47-es főút melletti járda felújítása is. Emellett egy új közpark kialakítása is folyamatban van, amely várhatóan még az idei évben elkészült, írja a HAON. A polgármester szerint a fejlesztések célja a biztonságosabb közlekedés, a rendezettebb településkép és a használhatóbb közösségi terek kialakítása. Érdemes lesz kémlelni az eget a következő napokban. Különleges együttállást figyelhetünk meg kedden és szerdán, napnyugta után a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, melléjük pedig a vékonyabb holdsarló is csatlakozik, mondta rádiónknak Fogter Zoltán, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
11: A bolygókat, illetve a holdat szabad szemmel is jól fogjuk látni, kivéve a Merkurt, mert a Merkur az egy nagyon halvány objektum, tehát a Merkur megfigyelésére mindenféleképpen binokulára, kukkerre lesz szükség, viszont a Jupiter és a Vénusz rendkívül fényesek. Ez az együttállás 21 óra 45 perc után lesz rendkívül látványos, körülbelül 22 óra 20-30 percig, ugye a nyugati horizont felé kell tekinteni, ez azt jelenti, hogy ezek az objektumok éppen lenyugvóban vannak, tehát egész éjszaka nem láthatjuk őket. Nagyon fontos, hogy kitakarásmentes nyugati horizontra van szükségünk.
10: Hamarosan sorsolnak a Konferencia Ligában, bár a szerdai esemény előtt még nem ismert a pontos ellenfél, annyi sejthető, hogy az UEFA várhatóan 4-5 szereplős csoportokra szűkíti a mezőnyt, írja a HAON. A DVSC futball csapata akár olyan kiemelt riválisokat is kaphat, mint az Ajax, Sporting Braga, a Partizan Belgrád, vagy éppen a Panathinaikos, de jöhetnek kevésbé erősnek tartott csapatok is. A debreceniek az előző kiírásokban már szerepeltek Európában, és most is a továbbjutás a cél. A Loki egyébként Ausztriában készül ezekre a selejtezőkre. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű térségünkben, de néhol megnövekedhet a felhőzet. ott eső, zápor, esetleg zivatar is lehet. A nyugati, északnyugati szelet élénk, néhol erősebb lökések is kísérhetik. 20-26 fokra számíthatunk a hét elején, kedden is marad a sok napsütés, időnként fátyol gomoly felhő zavarhatják meg ezt a szép napsütéses időt, egy futó záporral pedig fel is frissülhetünk. 29 fok lehet a csúcs holnap.
9: És most!
12: Indul az esti kívánság műsor
9: a Best FM-en.
12: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
13: Balog István Vilmos. Eddig csak beszéltünk róla, de most már tényleg itt van. Kezdődik a kívánság műsor a Best FM-en. Két teljes óra, ami az utolsó másodpercig az önöké. A 39-33-104-6-ra írni lehet, az 500-540-en pedig hívhatnak. Kezdhetünk? Például, mi a majd a Queen Bee és a Senki sem menekül? Ezt Laci kérte és a feleségének küldi. Edith kérése is bekészítve már, David Guetta és a Titanium. A vonalban pedig a mai első telefonálónk, aki Gyöngyi. Szia, hallgatlak!
14: Szia!
13: Mit játszotok neked?
14: Én Nagy Bogit kérem.
13: A Jól leszek újra jön tőle a nagy sláger. Kinek szól, hova küldjük?
14: Magamnak, mert imádom.
13: Jó, rendben van, akkor mi küldjük neked, jó? Azt tudod?
14: Nagyon köszönöm.
13: Te kapod tőlünk. Nagy Bogi és Des, és a Jól leszek újra. Indul a kívánság műsor.

0: annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, serceg a bakelit.
1: Na Quimby és senki sem menekül, viszont mindenki dalokat kér, ugye? Este hétig kívánság visor itt a Besten.
2: A te zenét szólt már?
3: És te üzennél valakinek?
2: Most hívd az 500-540-et.
3: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
1: Nem sokára meghallgatjuk az egyik új kedvencünket, jó, majd a Crash Adams és a New Heart. Ezt a dalt ma Mónika kérte. Ő szegény még dolgozik, még az elég sokáig, úgyhogy kell neki valami, ami egy kicsit felpörgeti. Küldjük a felmentő sereget nem sokára, mindjárt jön a dalod. Viszont közben a vonalban is valaki. Haló, szia!
4: Szia, én Imre vagyok.
1: Szia, Imre. Parancsolj, miben segíthetünk, mit játszhatunk neked?
4: A Repülőktől az I Love You-t kérem.
1: Kinek küldjük, és mit üzenünk?
4: Hát a szerelmemnek, mert I Love You.
1: Ez üzenet.
4: Ezt üzenem neki.
1: Oké, rendben van, ezt érteni fogja. Oké, jön a dalod már is, mindjárt a Repülők, itt a Besten.
4: Köszönöm, Vili. Szuperek vagytok.
1: Köszönjük szépen. A Best FM kívánság műsora este hétig pörög.
5: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem ajánlott.
3: Reklám. Szenzációs újdonság. Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum fennutazási irodában. Vár utca 14/B. Neckermann-Debrecen.hu.
6: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
7: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nivo.hu.
8: Szurkolj! Vásárolj! Nyerj a Fórum Debrecenben a foci VB ideje alatt!
9: Szurkolói sziget, óriás ledfa, kanapé és foci, mi kell még? Ha szerencséd van, megnyerheted a Xiaomi 164 cm átmérőjű prémium TV készülékét is.
8: Részletek a Fórum Debrecen weboldalán.
2: A reklám után újra
3: Debrecen zenei kedvencei.
2: Megállás nélkül.
10: Hi, this is Craig David.
11: Hey, this is Kylie.
12: Király Viktor vagyok.
13: Hi, this is Madonna.
14: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
2: Ez a Best FM.

0: A 104-ot hallgatják, ez itt a Best FM, a mai kívánság műsorra. Kösz, hogy ilyen lelkesek, hogy ilyen sokan kérnek dalokat. És hál' Istennek még bőven van időnk egymásra. A 39-33-104-6-ra jöhetnek az SMS és Viber üzenetek, illetve lehet hívni is.
1: A Best FM kívánság vonala 500-540.
0: Hát, ha most megtudjuk, hogy mennyibe kerül a hal, jön majd a scooter és a How Much Is The Fish, amit ma egyébként Norbi kért, a vonalban pedig Milán, neked miben segíthetünk?
2: Én egy Fiesta számot kérek, a Bonitát.
0: Semmi akadálya. Kinek szól?
2: Anyukámnak, Vazárik Istvánénak küldöm. Boldog születésnapot kíván neki a két fia és az egész család.
0: Ó, meg mi is. Isten éltesse az ünnepeltet. Jön

0: szólt már.
1: És te üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
2: Így van, egészen este hétig lehet kérni a dalokat. Pörög a kívánság műsor itt a Best FM-en, és hála önöknek, tele vagyunk üzenetekkel és kérésekkel. Például azt írja valaki, hogy sziasztok, én csak Nagy Macinak szeretném üzenni, hogy szeretem és várom haza. Aláírás nincs, de Nagy Maci remélem, hogy magára ismert. Aztán hello, Ákostól a Végre című számot kérem, és küldöm a világ legjobb férjének, Zsoltinak, azaz az üzenete, hogy nagyon szeretem őt. Aláírás Evelyn, reméljük ez is célba ért, illetve hello!
3: Ja, kérni szeretnék egy számot. A Zara Larsson a Last Life-ot.
2: Kinek küldöd?
3: Hát most apukámmal itt az udvaron a rádiót hallgatjuk, és csak úgy.
2: És mit csináltok az udvaron? Csak úgy napozgattok? Élvezitek a jó időt?
3: Így pakolászunk. Na, mi? Mindent is.
2: Segítesz apunak, vagy apu segít neked? Jó van, küldöm majd. Köszönöm.
3: Ezen, köszönöm.
2: Hello, szia. Zállászon és a Last Life sok év után újra sláger lett ez a dal a TikToknak. Köszönhetően nálunk is

0: zenét szólt már.
1: És te üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
2: Hello, szia, Renátó vagyok. Én szeretnék kérni erre a VB-re egy jó kis zenét, egy VB-s, egy jó kis foci zenét.
3: Oké, kinek küldöd?
2: Legyen mondjuk a Shakirától a Waka Waka.
3: Hát mi más? Ha foci zene, akkor csak az jöhet szóba. Jól van. Nézed a meccseket?
2: Persze, nézem ma. Spanyol meccset is nézni fogom, szurkoló nagy erőkkel.
3: De figyelj, ha igazi szurkoló vagyok, akkor fönnmaradsz a hajnal 3-as meccsre is.
2: Azt már nem ígérem, mert van a munka lesz, de a spanyol meccset meg fogom nézni.
3: Ja igen, egy csomó meccset ki kell hagynunk most sajnos, mert ilyen van, lehetetlen van. Időpontokban vannak. De a spanyolok most hál' Istennek vállalható időpontban játszanak. Oké, rendben van. Hajrá, köszi.
2: Köszönöm, szia.
3: Ciao.
4: Igen, ugye a spanyol meccs az gyakorlatilag most kezdődik, 6 órától Spanyolország zöldfoki köztársaság, aztán este 9-től Belgium, Egyiptom, éjfélkor Szaúd-Arábia, Uruguay, magyar idő szerint hajnal 3-tól pedig Irán, Új-Zéland. Most pedig Shakira és a

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbezárt érték.
1: Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum fennutazási irodában. Vár utca 14/B. Neckermann-Debrecen.hu.
3: Balmazújváros feltörök. Június 19-én, 20-án érkezik a 13. motoros fesztivál. Látványos motoros felvonulás, brutális stunt show, éjszakai motoros bemutató, koncertek, veterán motorok és egész napos gyermekprogramok. Két nap tele élménnyel, szabadsággal és benzinkőzzel. Találkozzunk a Kossuth téren és a Semsei kastélynál.
1: Ez reklám volt.
4: A Best FM-en.
5: A legelőket is megviseli az asszály, gyermekvédelmi programhoz csatlakozott a debreceni Szent Anna bölcsöde. Nem indul a BL-ben a DVSC, az Európa Ligát választja a csapat, Szilágyi Jézus vagyok.
4: Hírek a Best FM-en.
5: Az elmúlt napokban érkezett csapadéknak örülnek a gazdálkodók, igaz, a lehullott mennyiség továbbra sem elegendő. Az asszály nem csak a szántóföldi növényeket, hanem a legelőket is megviseli, veszélyeztetve ezzel az állattartást, hangsúlyozta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke.
6: Minden csepp csapadéknak nagyon örül a mezőgazdaság, mindegyik ágazata, nem csak a növénytermesztési és a kertészeti kultúrákban, hanem az állattartás tekintetében a legelőre alapozott tartás technológiánál elengedhetetlen a csapadék. Szeretnénk többet kapni, de sajnos csak a felső rétegben van ez kevés, több centiméter mélyen hiányzik az a mennyiség, amit folyamatosan ellenőriznek, és sajnos vannak olyan területei az országnak, ahol az állatok takarmányozása veszélybe kerül.
5: Ismét megkezdődött a közterületek kaszálása Debrecenben, számolt be róla a Dehír. A város több pontján dolgoznak a szakemberek annak érdekében, hogy rendezettebb és biztonságosabb környezet fogadja a lakókat. A munkálatok egy hónapos szünet után folytatódnak, és a következő időszakban számos közparkot, zöld területet és útmenti szakaszt érintenek majd. A munkálatok ütemezetten zajlanak, így a szakemberek fokozatosan haladnak végig a város különböző részein. Gyermekvédelmi programhoz csatlakozott a debreceni Szent Anna bölcsöde. A Hajdú-Bihari rendőrfőkapitányság nemrég indította útjára a gyermek mindenek felett bűnmegelőzési programját. Az együttműködés célja a gyermekvédelem hatékonyságának növelése, a megelőzés erősítése és a szakmai támogatás biztosítása. A program keretében Bogdán Zsolt törzszászló segíti a kisgyermeknevelők munkáját, valamint lehetőség nyílik a konzultációkra, esett megbeszélésekre és képzésekre is. A görögkatolikus bölcsöde hangsúlyozta, a gyermekek biztonságának és jóllétének megteremtése közös felelősség, írja a Hajdúdorogi Főegyházmegye honlapja. Anyagi és szakmai okok miatt nem nevezett a női kézilabda bajnokok ligája következő idényére a DVSC. A klub közlése szerint a központi támogatásokra szóló bizonytalan információk, valamint az EHF jelenlegi rendszere miatt a BL szereplés jelentős veszteséget okozott volna. Emellett irányító poszton két kulcsjátékos, Jovana Jovovics és Szabó Nina sérülése is nehezíti a helyzetet. A debreceniek ezért a kisebb költséggel járó Európa Liga indulást választották, európai sikereket céloznak meg. Változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan főként az északkeleti tájakon alakulhat ki kisebb eső, futózápor, zivatar. A délnyugati tájak kivételével élénk, erős lesz a nyugati északnyugati szél. Napközben 21-26 fokra van kilátás.
7: Köszönjük szépen a híreket. Best FM, kívánságműsor még egy teljes órán át. Itt vannak, adjanak magukról életjelet, írjanak a 3933-1046-ra, vagy hívjanak föl az 500-540-es Best FM forró dróton, mint ahogy most is van velünk a vonalban valaki.
8: Sziasztok, Gyula vagyok, és Zorántól kérem a Romantikát. Szalai Erikának küldöm, hogy szeretem és lárom haza.
7: romantika Zorán dala nem sokára szól, viszont előtte egy aktuális nagy kedvenc, Taylor Swift és az Opelite, ezt pedig Noémi küldi a gyermekeinek. Best FM kívánságműsor, megyünk tovább!

0: 94.6 Best FM. A mai kívánság műsort hallgatják, és siessünk, mert nagyon sok kérést kell még teljesítenünk. Például nézzem a Vibert. Szép délutánt, Cynthia vagyok, és anyukámnak szeretném kérni Hentől a Sandela című számot. Jön nem sokára. Előtte, szia, Shakirától a Die Die című dalt szeretném kérni a férjemnek, Sanyinak és a gyerekeinknek, Marcinak, Zoénak és Emmának. Köszönöm szépen. Ugye ez Shakira és Barnabó és a Die Die a foci VB egyik hivatalos dala. Nagy sláger lesz belőle. Nem sokára játszom nektek, és a vonalban is valaki. Szia, neked mi szóljon?
1: Itt meg Budai Pisti. Mert szorítasz engem az ővel, a Fedda egyirányú úttal. Pépestét, hello!
0: Természetes kérésed számunkra. Parancs, az Edda is az Egyedül Blues, ez a pontos cím ennek a dalnak, de hát mindenki úgy ismeri, hogy az egyirányú út. Ezzel folytatjuk a Besten.

0: 104-6-ot hallgatják. Ez a Best FM, és ez a mai kívánság műsor. Halló, tessék!
1: Szeretném mondani, hogy lehetne még születésnapét kérni.
0: Kit köszöntünk?
1: Kitke Katonánét, Benkő Csillát. Köszöntünk nagyon nagy szeretettel Erzsike néni, a menyemnek a testvére.
0: Isten éltesse őt, küldünk neki valami jó kis zenét.
1: Jó. Rábízom, jó?
0: Köszönjük! Isten éltesse az ünnepeltet.
1: Erőt, egészséget az összes csapatnak. Mert én ismerlek titeket.
0: Köszönjük szépen, nagyon kedves mi is. Csupa jót kívánunk önnek. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.
0: Na hát akkor jó kis bulizós zenék, amik passzolnak egy szülinaphoz. Például jön majd Hathaway és What is Love. Egyébként ez Balázs kérte tőlünk eredetileg. Előtte pedig a Hamkóam és az Ellopták a biciklim, amit pedig Gyuszinak játszunk.

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: ez a mi jövőnk.
1: 104.6 Best FM, 5-től 7-ig kívánságműsor minden este. Ehhez persze önökre is szükség van. Az utolsó másodpercig hívhatnak, írhatnak.
2: 6000-ét szólt már?
3: És te? Üzennél valakinek?
2: Most hívd az 500-540-et.
3: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-104-6-ra.
1: Dalok, amik már elő vannak készítve. Például Tony Braxton és az Unbreak My Heart. Ma mindenki ilyen romantikus hangulatban van. Attila küldi Adriennek. Előtte Dominik kérésére Dua Lipa és a Houdini, és persze a telefonvonalban is itt van valaki.
4: Ja, szeretnék kérni egy zenét a páromnak. Levente küldeni Romániába, Németországból. Hát Rácz Gergőt, akármilyen.
1: Okay.
4: Nagyon szeretem őket is, és nagyon hiányoznak.
1: Mikor fogtok találkozni?
4: Augusztus 17-ig.
1: Akkor mész hozzá legközelebb?
4: Igen.
1: Az még messze van. Az még messze
4: hát
1: van.
4: Igen.
1: Jó, hát küldjél neki dalokat gyakrabban így rajtunk keresztül, hát az kicsit
4: hát,
1: segít.
4: Próbáltam már korábban is küldeni, de kicsit elkéstem, mert pont nem voltam időbe.
1: Nem baj, most beleférsz még. Oké, köszönöm szépen. Hello!
4: Halli!

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
2: Szeretnék kérni Marinának egy zenét. Áfás.

0: 4-6, Best FM kívánság műsor, két teljes óra minden nap, amikor önök válogatják a zenéket, köszi, hogy itt vannak minden nap az utolsó pillanatig, és hívnak, írnak, jó, hát igen, az időnk az most már nagyon fogytán van, ami még biztosan belefér a mai napba, az például...
1: Hello, én Sanyi vagyok, egy depes mód szám belefér még ma?
0: Ha nagyon ügyesek vagyunk, akkor még beszorítjuk. Kinek szóljon?
1: Nagyon jó. mindenkinek, aki szereti. Köszönöm szépen.
0: Nagyon szívesen. A Depeche Mode és az Enjoy the Silence jön nem sokára, de előtte még valaki a vonalban.
2: Hello, én Mojcsizmo vagyok. A TNT-től szeretném kérni, nem károk szavakat, de a Szabó Mónikának nektek is szeretik.

0: hallgatják. Hajszá pontosan 7 óra van. Tudják, hogy ez mit jelent? Azt, hogy sajnos a mai kívánság műsor végére értünk. Rengeteg kérést kellett volna még teljesíteni. Elnézést azoktól, akik már nem fértek bele a ma estébe. Hát egy utolsó utáni telefonáló a vonalban.
1: Szia, Vili, én Timi vagyok.
0: Szia, parancsolja, hallgatlak.
1: A Bagirát lejátszod nekem?
0: Hát, ha nagyon szépen megkérsz, akkor valamit intézek neked.
1: Léci.
0: Na jó, egyébként akkor a hírek után még ezt lejátszom neked, jó? Kire küldöd?
1: Nagyon jó lesz, köszönöm. Csak szeretném meghallgatni.
0: Jó, akkor küldjük neked hamarosan. Betonfi és a Bagira érkezik.
1: Köszönöm,
0: mindjárt.
1: Köszönöm, szia!
0: Nagyon szívesen. És hát akkor ezzel zárjuk a ma estét. Holnap is lesz kívánságműsor. Holnap folytatjuk. Ciao.
2: Hamarosan életbe lép a MÁV balatoni menetrendje. Erasmus Plus nívódíjat nyert a Szent László gimnázium, és az egészségfejlesztés PIP programokra is nagy hangsúlyt fektetnek a megyében. Szilágyi Jézus vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
2: Június 20-ától életbe lép a MÁV balatoni főszezoni menetrendje. A magyar tenger felé évente már több millióan utaznak vonattal, ezért idén is kiemelt figyelmet kap a térség. A vasúti változtatások a gyorsabb és kiszámíthatóbb eljutást szolgálják a nyári csúcsidőszakban, tájékoztat a rádiónkat Váci Viktor, a MÁV csoport szóvívője.
4: Sűrűbb indulásokkal és nagyobb kapacitásokkal közlekednek a vonat és buszjárataink is. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között, több vonat és buszjárat indul a Dunántúlról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. Minden Intercity és Express vonatra kötelező a helyjegy váltása, kerékpárszállítása esetén is érdemes előre megvenni a jegyeket, hogy a kiválasztott járaton legyen lehetséges az utazás.
2: Az Egyesült Államokból érkezett diákokat fogad a Debreceni Nyári Egyetem, számolt be róla az unidep.hu. A többhetes program keretében a hallgatók nem csak a magyar nyelvvel és kultúrával ismerkedhetnek meg, hanem betekintést nyerhetnek a város és az egyetem életébe is. A résztvevők tanórákon, közösségi programokon és kirándulásokon keresztül szerezhetnek személyes tapasztalatokat hazánkról. A nyári egyetem célja, hogy a külföldi hallgatók számára élményszerű módon mutassa be a magyar kultúrát és hagyományokat. Erasmus Plus nívódíjjal ismerték el a Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum egyik projektjét. A program keretében 30 egészségügyi szakképzésben tanuló diák szerezhetett külföldi szakmai tapasztalatot Németországban és Görögországban, írja a Hajdúdorogi Fegyházmegye honlapja. A mobilitás során a tanulók modern egészségügyi technológiákat ismerhettek meg, miközben nyelvi, szakmai és kommunikációs készségeik is fejlődtek. Az intézmény kiemelt figyelmet fordított a hátrányos helyzetű diákok bevonására is. A rangos elismerés komoly visszaigazolása a debreceni iskola nemzetközi és szakmai munkájának. Újabb ülést tartott a Hajdúbiar Vármegyei Felzárkózási Fórum egészségügyi munkacsoportja a Vármegyeházán. Az eseményen bemutatták a tervezett egészségügyi programokat, ezek célja a lakosság egészségtudatosságának növelése. Hangsúlyozzák az önvizsgálat és a tünetfelismerés fontosságát, valamint a korai orvoshoz fordulás szerepét a súlyos szövődmények megelőzésében, számolt be róla a megyei önkormányzat oldala. A kezdeményezés kiemelten kezeli például a hátrányos helyzetű csoportok szűrését is. A projekt részeként egyébként Berettyóújfaluban egészségügyi ismereteket fejlesztő kvízjátékokat szerveztek az idősebbek számára. A hét elején marad a változékony időjárás, az előjelzések szerint a napos felhős időben akár egy nyári záporra, zivatarra is számíthatunk. A hőmérséklet csúcsértéke 25-26 fok körül várható. Kedden sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg, de nyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés. Futó zápor, zivatar, esetleg gyenge zivatar lehet. Hajnalban a legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 14 fok között alakul. A legmelegebb órákban kedden akár 29 fokot is mérhetünk.

0: Folyamatosan figyelik a fertőzések alakulását Hajdubiharban, útfelújítás és új park is lesz Zsákán, és erős ellenfelek várhatnak a Lokira a Konferencia Liga selejtezőjében. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: A hepatitis A fertőzések alakulását folyamatosan figyelemmel kísérik Hajdúbiharban. A kormányhivatal szakemberei kiemelt figyelmet fordítanak a HAON szerint a járványügyi helyzet nyomon követésére. Szükség esetén pedig további intézkedéseket is bevezetnek. A megbetegedések nem csak Balmazújvárosban, hanem Hajdúhatházon is megjelentek, ahol szintén regisztráltak fertőzött esetet. Az egészségügyi hatóságok hangsúlyozzák a higiéniai szabályok betartásának fontosságát, mivel ez kulcs szerepet játszik a fertőzés megelőzésében. A kormányhivatal szerint a lakosság tájékoztatása és a megelőzés továbbra is elsődleges feladat. A szakemberek pedig arra kérik az embereket, hogy a tünetek jelentkezése esetén mielőbb forduljanak orvoshoz. Zsákán több fejlesztés is előkészítés alatt áll, amelyek a település közlekedését, közterületeit és elhetőségét javítanák a jövőben. A tervek között szerepel a Rákóczi utca szélesítése, a falu központ rendezése, illetve a 47-es főút melletti járda felújítása is. Emellett egy új közpark kialakítása is folyamatban van, amely várhatóan még az idei évben elkészül, írja a HAON. A polgármester szerint a fejlesztések célja a biztonságosabb közlekedés, a rendezettebb településkép és a használhatóbb közösségi terek kialakítása. Érdemes lesz kémlelni az eget a következő napokban. Különleges együttállást figyelhetünk meg kedden és szerdán, napnyugta után a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, melléjük pedig a vékonyabb holdsarló is csatlakozik, mondta rádiónknak Fokter Zoltán, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
2: A bolygókat, illetve a holdat szabad szemmel is jól fogjuk látni, kivéve a Merkurt, mert a Merkur az egy nagyon halvány objektum, tehát a Merkur megfigyelésére mindenféleképpen binokulára, kukkerre lesz szükség, viszont a Jupiter és a Vénusz rendkívül fényesek. Ez az együttállás 21 óra 45 perc után lesz rendkívül látványos, körülbelül 22 óra 20-30 percig, ugye a nyugati horizont felé kell tekinteni, ez azt jelenti, hogy ezek az objektumok éppen lenyugvóban vannak, tehát egész éjszaka nem láthatjuk őket. Nagyon fontos, hogy kitakarásmentes nyugati horizontra van szükségünk.
0: Hamarosan sorsolnak a Konferencia Ligában, bár a szerdai esemény előtt még nem ismert a pontos ellenfél, annyi sejthető, hogy az UEFA várhatóan 4-5 szereplős csoportokra szűkíti a mezőnyt, írja a HAON. A DVSC futball csapata akár olyan kiemelt riválisokat is kaphat, mint az Ajax, Sporting Braga, a Partizan Belgrád, vagy éppen a Panathinaikos, de jöhetnek kevésbé erősnek tartott csapatok is. A debreceniek az előző kiírásokban már szerepeltek Európában, és most is a továbbjutás a cél. A Loki egyébként Ausztriában készül ezekre a selejtezőkre. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű térségünkben, de néhol megnövekedhet a felhőzet. Ott eső, záppor, esetleg zivatar is lehet. A nyugati, északnyugati szelet élénk, néhol erősebb lökések is kísérhetik. 20-26 fokra számíthatunk a hét elején. Kedden is marad a sok napsütés. Időnként fátyol, gomoly felhők zavarhatják meg ezt a szép napsütéses időt, egy futó záporral pedig fel is frissülhetünk. 29 fok lehet a csúcs holnap.

jelez, hogy káprázott, eltűnsz, mint

0: legelőket is megviseli az asszály, gyermekvédelmi programhoz csatlakozott a debreceni Szent Anna bölcsöde. Nem indul a BL-ben a DVSC, az Európa Ligát választja a csapat, Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Az elmúlt napokban érkezett csapadéknak örülnek a gazdálkodók, igaz, a lehullott mennyiség továbbra sem elegendő. Az asszály nem csak a szántóföldi növényeket, hanem a legelőket is megviseli, veszélyeztetve ezzel az állattartást, hangsúlyozta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke.
2: Minden csepp csapadéknak nagyon örül a mezőgazdaság, mindegyik ágazata, nem csak a növénytermesztési és a kertészeti kultúrákban, hanem az állattartás tekintetében a legelőre alapozott tartástechnológiánál elengedhetetlen a csapadék. Szeretnénk többet kapni, de sajnos csak a felső rétegben van ez kevés, több centiméter mélyen hiányzik az a mennyiség, amit folyamatosan ellenőriznek, és sajnos vannak olyan területei az országnak, ahol a állatok takarmányozása veszélybe kerül.
0: Ismét megkezdődött a közterületek kaszálása Debrecenben, számolt be róla a Dehír. A város több pontján dolgoznak a szakemberek annak érdekében, hogy rendezettebb és biztonságosabb környezet fogadja a lakókat. A munkálatok egy hónapos szünet után folytatódnak, és a következő időszakban számos közparkot, zöld területet és útmenti szakaszt érintenek majd. A munkálatok ütemezetten zajlanak, így a szakemberek fokozatosan haladnak végig a város különböző részein. Gyermekvédelmi programhoz csatlakozott a debreceni Szent Anna bölcsöde. A Hajdúbihari rendőrfőkapitányság nemrég indította útjára a gyermek mindenek felett bűnmegelőzési programját. Az együttműködés célja a gyermekvédelem hatékonyságának növelése, a megelőzés erősítése és a szakmai támogatás biztosítása. A program keretében Bogdán Zsolt törzzászló segíti a kisgyermeknevelők munkáját, valamint lehetőség nyílik a konzultációkra, esett megbeszélésekre és képzésekre is. A görögkatolikus bölcsöde hangsúlyozta, a gyermekek biztonságának és jóllétének megteremtése közös felelősség, írja a Hajdúdorogi Főegyházmegye honlapja. Anyagi és szakmai okok miatt nem nevezett a női kézilabda bajnokok ligája következő idényére a DVSC. A klub közlése szerint a központi támogatásokra szóló bizonytalan információk, valamint az EHF jelenlegi rendszere miatt a BL szereplés jelentős veszteséget okozott volna. Emellett irányító poszton két kulcsjátékos, Jovana Jovovics és Szabó Nina sérülése is nehezíti a helyzetet. A debreceniek ezért a kisebb költséggel járó Európa Liga indulást választották, európai sikereket céloznak meg. Változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan főként az északkeleti tájakon alakulhat ki kisebb eső, futózápor, zivatar. A délnyugati tájak kivételével élénk, erős lesz a nyugati-északnyugati szél. Napközben 21-26 fokra van kilátás.

0: Hamarosan életbe lép a MÁV balatoni menetrendje, Erasmus Plus nívódíjat nyert a Szent László gimnázium, és az egészségfejlesztés PIP programokra is nagy hangsúlyt fektetnek a megyében. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Június 20-ától életbe lép a MÁV balatoni főszezoni menetrendje. A magyar tenger felé évente már több millióan utaznak vonattal, ezért idén is kiemelt figyelmet kap a térség. A vasúti változtatások a gyorsabb és kiszámíthatóbb eljutást szolgálják a nyári csúcsidőszakban, tájékoztat a rádiónkat Váci Viktor, a MÁV csoport szóvívője.
2: Sűrűbb indulásokkal és nagyobb kapacitásokkal közlekednek a vonat és buszjárataink is. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között, több vonat és buszjárat indul a Dunántúlról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. Minden Intercity és Express vonatra kötelező a helyjegyváltása. Kerékpárszállítása esetén is érdemes előre megvenni a jegyeket, hogy a kiválasztott járaton legyen lehetséges az utazás.
0: Az Egyesült Államokból érkezett diákokat fogad a Debreceni Nyári Egyetem, számolt be róla az unidep.hu. A többhetes program keretében a hallgatók nem csak a magyar nyelvvel és kultúrával ismerkedhetnek meg, hanem betekintést nyerhetnek a város és az egyetem életébe is. A résztvevők tanórákon, közösségi programokon és kirándulásokon keresztül szerezhetnek személyes tapasztalatokat hazánkról. A nyári egyetem célja, hogy a külföldi hallgatók számára élményszerű módon mutassa be a magyar kultúrát és hagyományokat. Erasmus Plus nívódíjjal ismerték el a Szent László görögkatolikus gimnázium és technikum egyik projektjét. A program keretében 30 egészségügyi szakképzésben tanuló diák szerezhetett külföldi szakmai tapasztalatot Németországban és Görögországban, írja a Hajdúdorogi Főegyházmegye honlapja. A mobilitás során a tanulók modern egészségügyi technológiákat ismerhettek meg, miközben nyelvi, szakmai és kommunikációs készségeik is fejlődtek. Az intézmény kiemelt figyelmet fordított a hátrányos helyzetű diákok bevonására is. A rangos elismerés komoly visszaigazolása a debreceni iskola nemzetközi és szakmai munkájának. Újabb ülést tartott a Hajdúbiar Vármegyei Felzárkózási Fórum egészségügyi munkacsoportja a Vármegyeházán. Az eseményen bemutatták a tervezett egészségügyi programokat, ezek célja a lakosság egészségtudatosságának növelése. Hangsúlyozzák az önvizsgálat és a tünetfelismerés fontosságát, valamint a korai orvoshoz fordulás szerepét a súlyos szövődmények megelőzésében, számolt be róla a megyei önkormányzat oldala. A kezdeményezés kiemelten kezeli például a hátrányos helyzetű csoportok szűrését is. A projekt részeként egyébként Berettyóújfaluban egészségügyi ismereteket fejlesztő kvízjátékokat szerveztek az idősebbek számára. A hét elején marad a változékony időjárás, az előjelzések szerint a napos felhős időben akár egy nyári záporra, zivatarra is számíthatunk. A hőmérséklet csúcsértéke 25-26 fok körül várható. Kedden sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg, de nyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés. Futó zápor, zivatar, esetleg gyenge zivatar lehet. Hajnalban a legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 14 fok között alakul. A legmelegebb órákban kedden akár 29 fokot is mérhetünk.

Félve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsi kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem ring vele.

Minden figyelmet. Bujakott alatt, mint a rombol, a hiúság megvett az elme a kolosson. Miért az álmodként, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külsény, az ösztön, az agyunkkal játszik, de

tudhatod, ha megkérdeznéd. Csak annyit mondanék, köszönöm azt, hogy itt voltál velem. Csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznéd.